0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros utcáinak és közterületeinek névváltoztatása hűen tükrözi a 20. század történelmi korszakait és eseményeit. A mai Erzsébet tér helyén Hajdan temető volt. 1803-ban Vásártérként volt ismeretes, majd 8 évvel később megkapta az új Vásártér nevet, megkülönböztetve ezzel a belvárosban a régi városháza előtti tértől, amely ekkor a régi Vásártér nevet viselte. A Német Színház 1847-es leégését követően és annak pótlására a téren ideglenes színházat építettek, így 1850-ben Színháztérre keresztelték. Az Erzsébet tér nevet 1858-ban kapta, majd 1946-tól Sztálin tér, 1953-tól Engels tér néven volt ismert. Végül 1990-ben visszakapta az Erzsébet tér nevet, melyet ma is visel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Wenyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impressionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte, átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt, újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marda kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig maradt hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Magyar Rádió első stúdióját a 7. kerület Rákóczi út 22-es szám alatt 1925. december 1-én avatták fel ünnepélyes keretek között. A rendszeres rádiós műsorsugárzás ezen a napon este 8 órakor indult meg avató ünnepséggel, amit hangverseny követett. Az adóállomás Budapest néven jelentkezett. A megnyitón a Magyar Királyi Posta vezérigazgatója rádión keresztül magyar, francia és angol nyelven szólt a rádióhallgatókhoz. A rádióadás kezdetben heti 50 órás volt. Az új eszköz lázba hozta még a kor költőit, íróit is, akik több versben énekelték meg a rádiót. A műsorsugárzás kezdeteire minden évben december 1-én a Magyar Rádiózás napján emlékezünk.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marda kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhely színét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Szerda délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cifra György, a cigány származású világhírű zongoraművész már 8 éves korában a Zeneakadémia növendéke volt. A világháborúban fogságba esett. Hosszú évekre a budapesti éjszakai élet hangszerei elé kényszerült, majd disszidálási kísérlete miatt évekig kőfejtőben, építkezésen kínozták, nem kímélve kezeit sem. Csak az 50-es évekre sikerült helyet kapnia a magyar művészvilágban. Kitartásának, emberfeletti küzdelmeinek jutalmául az 1956-os forradalom után franciaországi polgárként belépett a legmagasabb európai klasszikus zenei körökbe. 2021. novemberében Cifra György születésének 100. évfordulóján a 13. kerület szobrot avatott a zongora virtuóz emlékére a róla elnevezett Cifra György parkban. Az alkotó, Meszlényi Molnár János magát a zongorát jelenítette meg, ami ugyan már súlyos lepellel le van terítve, de a felhajtott drapéria alól kilátszó klaviatúra egy billentyűje még őrzi a mester kezenyomát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonosváltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhely színét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman-György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a 0,5 kilométert. Érdekessége,

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila festőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Tudattalan erdeje címmel nyílt kiállításod. Mi az, amit ennek kapcsán szeretnél megmutatni, hiszen a tudattalan nagyon gazdag, nagyon tág fogalom, nagyon sok minden lakozhat benne?
2: Ezzel a kiállítással egy olyan világot akartam megmutatni, ami kicsit, hát hogy olyan, mintha egy másik világ lenne, másik dimenzió, de mégis hasonlít a valóságra, de hogy kikerülhetünk kicsit a valóságból a problémák közül, és így olyan, mintha az Alisza csoda országban, amikor belép abba az erdőbe, és vannak különböző varázslatos lények, gyümölcsök, emberalakú gyümölcsök, és hogy ott a fák közül kijönnek a figurák, és így egy ilyen álomszerű

0: Külvilágban kerülünk.
1: A tudattalamban élő archetípusok kortárs újraértelmezéséről van szó, ugye? Istennőket festettél?
0: Igen, vannak istennők, de vannak olyan hercegnők is, vagy hát úgy halandók, akik a most ebben a kiállításban főleg a görög mitológia, de van hindu istennő is, vagy más istennők is a többi munkámban, csak itt most inkább a görög mitológiából vannak.
1: A Ladó Galériában látható Igen. egyébként a kiállítás egészen július 30-áig. Amikor a képeket készítetted, akkor már körvonalazódott a fejedben az, hogy majd milyen egységet alkotnak ezek a női mitológiai alakok?
0: Nem. Erre a kiállításra úgy válogattam a képeket, hogy van egy főkép, ami ugyanazt a nevet viseli, mint a kiállítás, a Tudattalan Erdélye, és ahhoz választottam a többi képet, hogy, és olyan, mintha a Tudattalan Erdélye kép lenne a nagyobb része az erdőnek, és a többi ilyen, hát hogy jobban fókuszálok a figurákra, az alakokra. És ez van, amikor úgy tervezem a kiállítást, hogy, hát, hogy úgy festek, hogy előre már egy csoportban vannak a képek, és tudom, hogy ezeket fogom együtt kiállítani, de ez nem így volt. Ez külön képek, akár ki is cserélhetném a képeket más festményeimre, amik előzőleg voltak kiállítva, vagy még nincsenek kiállítva. És hát a festményeim olyanok, mintha, hát hogy mindegy világnak a részei ezek az alakok, és hogy hát hogy bármelyik lehetne a Tudattalan Erdélyébe.
1: Az alatt mit értesz, hogy mindegy világnak a részei?
0: Engem nagyon érdekel az a mitológiákban, hogy hát ugye nagyon sok különbségek vannak a különböző kultúráknak a mitológiájában, de sok a hasonlóság is. És ezzel, hogy a figuráim hasonlóak, és nincs arcuk, azt akarom így mutatni, hogy hát hogy sok a hasonlóság, és egy világ részei lehetnének, hogy mintha minden, hogy egybe tartozna.
1: Az, hogy arctalanok a festményeid, egy jó részének a szereplői, az valahol azt is feltételezi, hogy a néző, aki ott áll a festményed előtt, az projektálhat, az bármit belevetíthet.
0: Igen, szeretem így a, hát, hogy úgy festeni, hogy hát, hogy nem annyira ilyen konkrét cselekmény nincs bennük, és hát, hogy a figurák is csak azzal, hogy én címet adok a képeknek, úgy lehet tudni, hogy most ez például Héra istennő, de ha mást írnék oda, akkor más gondolnának róla, de hogy nyitott, hogy bármelyik istennő lehet.
1: Tehát semmiféleképpen sem akarsz skatujákban gondolkozni?
0: Nem.
1: De ennek mi az előnye, vagy ez milyen távlatokat nyit meg a szemlélőben?
0: Hát, hogy bármi lehet a téma.
1: Hogy meg istennők is lehetünk, hogy az is benne van? Hogy a szemlélő maga is azonosulhat ezzel az istennővel?
0: Igen, mert a mitológiák is az emberi érzelmekről szólnak, és akár így helyükbe rakhassuk magunkat, hogy, hát, hogy mi is lehetünk olyan, hogy érezhessük azt a szerelmet vagy fájdalmat, mint azok az alakok.
1: Meg ez azt is mutatja, hogy nincs olyan nagy különbség emberek és istenek között.
0: Igen.
1: Aha, jövünk vissza Boveiri Leila festőművésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila, a festőművész, akinek a Ladó Galériában nyílt kiállítása Tudattalan erdeje címmel. 2019-ben készítetted el az első gyümölcs alakú istennődet, a kakaó istennőjét. Hát miért pont őt?
1: Ez inkább, az elején inkább szerencse volt szerintem, hogy hát elkezdtem a görög mitológia felé érdeklődni, és szerintem így hirtelen láttam, hogy van ilyen is, hogy kakaó istennő, és akkor gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt az istennőt a kakaóbab formájában festeném meg, és akkor még nem gondoltam, hogy hát, hogy sok ilyen istennő van, akinek ilyen gyümölcs, zöldség szimbóluma van.
0: És ez a méhnek is a szimbóluma, nem? A kakaóbab. Tehát, hogy valahol ez a termékenység szimbóluma
1: igen,
0: is
1: lehet. Igen, mindegyikben így benne van a termékenység is.
0: Aha.
1: Hát, hogy igen. Elején nem gondoltam, hogy hát, hogy még többet fogok festeni az ilyen képekből, de így egyre többet találok, de ennek is valamikor vége lesz, mert annyira sok nincs.
0: Egyébként más kultúrák mitológiája iránt is érdeklődsz?
1: Igen, most nagyon inkább a görög mitológiával foglalkozok, de közben az egyiptomi is, a hindu is, Kína is, bármi, nem szeretnék csak egy mitológiára fókuszálni, hanem így minden.
0: Tehát más népek mitoszai
1: igen,
0: iránt
1: igen.
0: is kutatsz.
1: Igen, és az az érdekesség benne szerintem, hogy hát, hogy különböző kultúrák hogy látták ilyen egyszerű dolgokat, például a napfelkeltét, vagy ilyen eső, villám, ezeket hogy próbálták magyarázni, és ezt szeretem így kutatni, olvasni.
0: És mit keresel benne?
1: Maga a történetnek kell, hogy, hát, hogy megragadjon, és utána az, hogy tudjam úgy elképzelni a, hogy így a festészeti nyelvemmel, hogy, hát, hogy meg tudom-e egyáltalán azt festeni, mert hogy ezekkel az alakokkal nem biztos, hogy mindent tudnék, mert hogy mivel nincs arcuk, és hát, hogy annyira nem tudok minden történetet festeni, de igen, ami így megfog, amikor olvasom a történeteket.
0: A különböző kultúrák elemeiben a hasonlóságot, a különbözőséget is keresed, vagy ez teljesen lényegtelen?
1: Hát a legnagyobb különbségek inkább abban vannak, hogy, hát, hogy mi az istennőknek a neve, vagy hogy hát, hogy, hogy néznek ki például a hindu istennők, hogy milyen a viseletük, de ez, hogy a festményeimben aktok, figurák, és hogy nincs arcuk, ezért ezt így, ezt a különbséget így nem festem meg.
0: És mit gondolsz, egyszer majd lesz arcuk?
1: Szerintem nem. Szerintem nem. Hát ha arcuk lenne, akkor lehet, hogy más témát kezdenék el, mert ezek ilyen...
0: Mi lenne, ha arcuk lenne? Akkor ez mit zárna be, vagy mi történne akkor?
1: Akkor szerintem személyiséget adnék nekik, és így nyitottabbak, hogy nincs arcuk, és így nem is kötöm más kultúrához. Például a bőrszínük se van, amikor ember színük van, de sokszor kékek vagy zöldek, és így is, hát egy kicsit emberi, de mégsem.
0: És mindenkinek más, nem?
1: Igen.
0: Mert ez, ebben ez is benne van. Jövünk vissza Boveiri Leila festőművésszel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan felhős, napos idő várható, helyenként záporokkal. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselője a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az új kormányzat intézkedések mérsékelhetik a jövedelmi különbségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezményekkel és a lakástámogatási rendszer átalakításával inkább a gazdagok nyertek. A jelentés szerint az alacsony nyugdíjak és keresetek emelése ugyanakkor érdemben csökkentheti az egyenlőtlenségeket. Nem csitulnak a harcok a hormúzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Közben Omán a nemzetközi jog betartására szólított fel a hormúzi szorosban. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Boveiri Leila, festőművész, akinek a Ladó Galériában nyílt kiállítása Tudattalan Erdeje címmel. Leila, ugye iráni magyar állampolgár vagy, itt jártál egyetemre, a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, de mesélj egy kicsit magadról, hogy hogyan alakult az élet, mit adott számodra az iráni kultúra, és mit a magyar?
1: A festészetemben akarom így nézni, hogy mit adott nekem ez a két különböző ország. Szerintem az, hogy nyitottabb vagyok, és mind a kettőből van valami így a művészetemben, de nem tudatos. És hát, hogy az, hogy Iránban éltem, és hát, hogy Magyarországon is most Magyarországon élek.
0: De egyébként itt születtél, ugye?
1: Igen, igen, itt születtem, és amikor egy éves voltam, akkor költöztünk Iránba, és 18 évesen jöttünk vissza. És hát, hogy azért is szeretem azt mutatni, hogy, hát, hogy különböző kultúrák vannak, de hogy hasonlóak, és hogy nincsenek határok, és egyformák vagyunk.
0: És megvan a közös meccéspont.
1: Igen, igen.
0: Mi az, amit a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakáról hoztál? Ugye Radák Eszter osztályába jártál.
1: Igen. Szerintem sokat segített abban, hogy tudjak főleg beszélni a munkáimról, meg hát, hogy jó hatással volt az rám, hogy láttam, hogy a többiek mit csinálnak, és hogy hát, hogy miben fejlődhetek, ők hogy csinálják, és a festésben is, hogy hát, hogy mindig voltak konzultációk, és be kellett mutatni, hogy mit csináltunk a héten, és ez is így, hát, hogy még szerintem ez megmaradt így, hogy mindig festeni kell, és haladni, és közben nyitott lenni arra, hogy, hát, hogy más mit csinál, és igen, így.
0: Ilyenkor ez mennyire jelent problémát egy fiatal festőművész számára, vagy festőművész hallgató számára, hogy a mesterektől tanul, nagyon erős benyomást gyakorolnak rá ők, természetesen, de hogy mégiscsak meg kell találni a saját útját. Tehát hogyan lehet leválni, valahogy a mesterek tudását magadba ötvözve leválni, és a saját utadat járni?
1: Szerintem ragaszkodni kell ahhoz, amit szeretnénk csinálni. Hogy ne arra figyeljünk, hogy most valakinek jobban megy, és hogy csináljunk mi is valami hasonlót, hanem próbáljunk, hát, hogy a saját ízlésünk és a saját, amik érdekelnek, megkeresni, hogy mi érdekel, és hogy azt, hogy tudjuk jól így bemutatni, mert az, hogyha próbálunk így másra hasonlítani, abból nem lesz jó. Csak egy gyengébb verziója lesz annak, és jobb különleges lenni, és így kitűnni a tömegből, és mert hát, hogyha valamit nem szeretünk, akkor úgyis, hát, hogy nem lesz jó, hogy ha csak próbáljuk a trendeket követni, hogy most milyen, hogy ki van a toppon, és hogy csináljuk mi is azt.
0: Az nem vezet sehová. Vagy vezet, vagy vezeti valamit? Valamit nem. Ad, nem?
1: Hát lehet, hogy valameddig igen, de hogy nem lehet azt a szintet elérni, mint akit próbálunk úgy lemásolni. És így főleg akik ismerik, hogy milyen kortárs művészek vannak, és hogyha hát, hogy lehet érezni, hogy hát, hogy kit próbálunk utánozni, és jobb, ha a saját utunkat keressük.
0: De egyébként ez valóban nehéz, vagy ez csak így kívülről az ember úgy érzékeli, és csak egy illúzió, tehát, hogy ez valóban egy rögös önfeltárás eredménye, hogy milyen lesz a te művészi világod? Ami egyébként folyamatosan változik ráadásul, mert nem statikus. Nem olyan, valószínűleg 20 év múlva, mint amikor az ember kijött az egyetemről.
1: Igen, nehéz úgy, hát, hogy az is legyen, hogy, hát, hogy tetszen amit az a téma, ami érdekel, hogy meg hogy jól meg tud festeni, és hogy másoknak is tetszen, amit csinálsz, meg hogy a figyelem is, hát hogy a figyelmem ne, hát hogy tudjak egy témát folytatni. Hogyha hát van, amikor az a nehézség, hogy elkezdünk egy témát, egy festmény csoportot például, és utána a, nem tudom, 10 után már unalmas lesz. És olyan, mintha ugyanazt csinálnám egy folytába, és igen, akkor nehéz, hogy eldönteni, hogy most akkor valami újat csinálok, vagy maradok ennél. Uh-huh. És hát én is addig fogom folytatni ezeket a képeket, amíg úgy érzem, hogy van valami új, hogy tudok valami újat mondani, és nem csak ismétlem magam.
0: De még akkor is tovább lehet építkezni ebből.
1: Igen, lehet változtatni. Szerintem nagyon a legfontosabb, az egyik legfontosabb, ami kell a művészethez, az, hogy kreatív legyél, és hogy hát, hogy mindig legyenek új ötletek.
0: Az nem árt.
1: Igen.
0: Jövünk vissza a Bovei Rilei festőművésszel itt az Intermezzo-ban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Boveiri Leila, festőművész, akinek nemrégiben nyílt kiállítása a Ladó Galériában, a Tudattalan Erdeje címmel. Ez már a második önálló kiállításod ugyanott. Az elsőt mi jellemezte, mi volt a témája?
1: Az elsőnek a címe Serendipity volt, és ott csak a gyümölcsös képeim voltak, és ott a kiállításnak a címe is az, amikor egy ilyen szerencsés felfedezés, vagy ilyenről szólt, hogy hát ugye erről a kakaó festmény is, hogy egy ilyen szerencsés felfedezés volt, hogy megtaláltam ezt az istennőt, és innen kezdődött minden, meg az is, hogy hát hogy szoktunk így találni a zöldségek között is olyat, hogy például egy répa ember alakú, és erről szólt, hogy ők különböző istennők, akiknek a szimbólumai vagy zöldség vagy gyümölcs, és abban az alakban jelentek meg.
0: Miért éppen erdő? Az erdő mit szimbolizál?
1: Az erdő a városnak az ellentéte, kicsit, hát hogy varázslatos, és ezért is lehet ezeknek a mítikus alakoknak a világa, hogy ott történhetnek ilyen varázslatos dolgok, és ezért is erdő, ahol kicsit eltávolodhatunk a várostól.
0: De az erdő maga is megjelenik?
1: Igen, a fő festményen főleg az erdőt kicsit távolabbról jelenítem meg, és a többi képen inkább a figurák vannak a fókuszban, de ott is a háttérben van az erdő.
0: Milyen technikával dolgozol, Leila?
1: Olajfestékkel festek.

0: vászonra, és ezt rétegekben szoktam festeni, mindig megvárom, hogy az előző réteg megszáradjon, és úgy egymásra építem.
1: Aha. Az erdőben található istennők, figurák, gyümölcsök mennyiben részei a természetnek, tehát mennyiben olvadnak egybe velük?
0: Az istennők, ezek a gyümölcs és istennők ugyanúgy, hogy ugyanazon egy fán vannak, mint a többi, hát hogy megjelennek ilyen normál gyümölcsök is, és mellette ott van az istennő is, aki így a gyümölcs és az emberi test között van valahol. És hogy hát hogy hasonlít az emberi testre, de hogy ki lehet venni, hogy most ez melyik gyümölcs.
1: De ez ugye azt is mutatja, hogy valahol a természet részei vagyunk. Hát igen, tehát most nagyon leegyszerűsítve, ami egyébként nem jó, mert nem erről szól a művészet, de hogy mégiscsak valami ilyesmit.
0: Igen, hogy hát hogy most szerintem nagyon eltávolodtunk a természettől, és hogy de akkor is vissza fogunk kerülni a természetbe. És ezek is így valamennyire erről szólnak, hogy természet részévé válunk majd.
1: És hogy nem vagyunk különálló.
0: Igen.
1: Lények. Egyébként varázslatosak a képeid, tehát annyira mesések, misztikusak, és valami egyediséget tükröznek. Milyen úton mész tovább?
0: Folytatom a mitológiákat, mert még nagyon sok minden van, amivel foglalkozhatok, és hát mindig most próbálok így témákat választani, és azt szerint választani a mítoszokat, és így csoportosítani a képeket, és hát most a Zeus történeteivel foglalkozok, ez már így majdnem kész van, és de érdekelnek a napmítoszok, hogy a különböző kultúrákban, hogy ábrázolták a napfelkeltét például, és ezeket próbálom így gyűjteni, hogy milyen mitológiáma, hogy volt.
1: Tehát nagyjából ez lesz a következő kiállításod témája.
0: Ez lesz a következő, és így még mindig keresem, hogy mi legyen utána és utána.
1: Ez majd eljön a megfelelő időben.
0: Igen.
1: Nagy még az a zsák, sok minden
0: Igen.
1: van benne. Nagyon köszönöm, Leila, hogy itt voltál. Sok látogatót kívánok.
0: Köszönöm.
1: Boveiri Leila, festőművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról vitáztak a parlamentben. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Drágultak az üzemanyagok. A benzinára ma 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Kárpátalján jelenleg csaknem 13 ezer diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben. Ezt Dmitrio Lubinek, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte, azután, hogy Juhász Imre magyar alapjogi biztossal találkozottunk Váron. Megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított perdöntés ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Éjféltől legendás hangjátékokkal tért vissza a Kossuth Rádió, mától ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTVA sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól pedig az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt ajánljuk. A második kerületben a Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva a jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Július 26. július 15-e van szerda reggel. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szerémi Nóra vagyok. A Klasszik Rádió reggeli műsora a Nyitány hétköznapokon 7 és 10 óra között várja a hallgatóit. Ma azonban, illetve ezen a héten rendhagyó adással jelentkezünk. Élő műsor helyett a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított best of válogatást hallhatják. Az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseit és legkedveltebb részleteit idézzük fel. Tartsanak velünk ma is a Klasszik Rádió hullámhosszám, és hogy mivel várom önöket ma a Best of műsorban, a reggeli Express rovatban Freddy a Zeneháza negyedik időszaki kiállítására hívok meg mindenkit, hiszen minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddy Mercury előtt tiszteleg a Zeneháza negyedik időszaki kiállítása. Az idén 80 éve született művészzenekarával, a Queennel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztár zenekar által tartott rock esemény a Vasfüggöny mögött. Ez a kettős évforduló ad különös aktualitást a Zeneháza és a világ sztár emlékét ápoló World of Freddy közös tárlatának, amely több száz eredeti személyes tárgyon és történeten keresztül élmény alapú installációk segítségével mutatja be Freddy Mercury kevésbé ismert emberi arcát. 8 óra után a könyvjelző rovatunk jelentkezik. Világhírű Bartók tanítványkönyve jelent meg magyar fordításban, ezt a beszélgetést hozzuk el önöknek ismétlésben. Sándor György nevét Bartók harmadik zongora versenyének ősbemutatója révén a magyar muzsikusok többnyire ismerik. Személyéről, előadó művészi világkarrierjéről, írói tevékenységéről, tanári működéséről, bár fellelhető némi anyag a világhálón, azonban nehéz tudomást szerezni. Dr. Farkas Lászlónak köszönhetően Sándor György zongora művész, egykori Bartók tanítvány, New Yorkban megjelent átfogó zongora metodika könyve, a zongora játékról mozgás hangzás kifejezés című könyv már magyar nyelven is elérhető. A zongora játékról című kötetet Würz Klára előszavával, Prunyi Ilona ajánlásával jelent meg. És 9 óra után pedig a Karinti Színházról szóló beszélgetést ismételjük meg önöknek, hiszen június 7-én hivatalosan is lezárult a Karinti Színház 2025-26-os évada. Az elmúlt hónapok azonban jóval többet jelentettek egyszerű színházi szezonnál. Sikeres bemutatók, teltházas előadások, különleges programok, szakmai együttműködések, rangos díjak és egyre erősebb társulati közösség jellemezte az időszakot. És a társulat bizony már a következő szezon izgalmas bemutatóira és új művészi találkozásaira is készül. Erről fog szólni tehát 9 óra után a Múzsa rovat. Ezzel a Best of műsorral várok tehát mindenkit a mai napon. Tartsanak velünk!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: De napi útravaló nélkül sem maradhatnak. A mindfulness, vagy a tudatos jelenlét még mindig a témakörünk. Most egy olyan idézet jön, amelyet gyakran mondanak, de nincs megbízhatóan azonosított szerzője, így a szerzője ismeretlen. Egyébként számos jelentős irodalmi és történeti alkotás maradt fenn ismert szerző nélkül. Ilyenkor a kutatók, a nyelvezet, a stílus, a kéziratok és a történelmi források alapján próbálják meghatározni a mű eredetét, de sok esetben a szerző személye örökre ismeretlen marad. Így van ez a mai napon is. Nézzük ezt a nagyszerű mindfulness, avagy tudatos jelenlét idézetet. A béke nem azt jelenti, hogy nincs zaj, nehézség vagy kihívás. Azt jelenti, hogy mindezek közepette is megőrzöd a nyugalmadat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horn Mártont, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját, a Freddy kiállítás egyik kurátorát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
4: Én is mindenkit üdvözlöm.
3: Egy kis időutazásra hívjuk a hallgatókat, és a 80-as, illetve a 40-es szám az most nagyon fontos lesz. A helyszín pedig szerintem már kitalálták, a Magyar Zeneháza, és a kiállítás, amire hívjuk a hallgatókat, az pedig nem más, mint a Freddy kiállítás. Itt szerintem nagyon izgalmas dolgok vannak, és ezért is fontos, hogy beszéljünk erről, hogy aki még tervezi, vagy még nem hallott róla, az most mindenképpen vésse fel a naptárjába, hogy el kell látogatnia erre a kiállításra. Mi ad az apropót, hogy ez a kiállítás megszülessen?
4: Egyrészt, mint már ön is említett, ez egy kettős jubileum esemény az idei év, hiszen egyszerre ünnepelnénk Freddie Mercurynek a 80. születésnapját, sőt, hát ünnepeljük is ebben az évben, szeptemberben tölteni be a 80. életévét, illetve hát 1986. július 27-én volt ez az emlékezetes nagy budapesti koncert, ami a Magic Tournak az egyik kiemelt állomása, és hát akkor még ezt nem lehetett tudni, de egyszerre az egyik utolsó koncertje is volt Freddie Mercuryval a Queen zenekarnak, hiszen utána ő visszavonult a betegsége miatt a koncertezéstől, a turnézástól, és inkább befelé fordult, és az alkotásra koncentrált. Sőt, hát ez a koncert azért is kiemelkedő, hiszen előtte nem nagyon volt Magyarországon ilyen nagy sztár fellépő, egészen 1968-ig kell visszamennünk, amikor Louis Armstrong lépett föl idehaza. És hát ezzel egy picit talán a dőledező rendszert is tovább bontotta, lehet ilyet mondani, hiszen például elénekelte a Tavaszi Cél című népdalt, amivel azért összekapcsolta a közönséget és a zenekart a színpadon, és amit talán érdekes még a koncert kapcsán elmesélnünk, hogy hát ez a koncert úgy jöhetett létre, mivel abban az időben ez egy iszonyú drága fellépés lett volna, úgyhogy nem tudták kifizetni a szervezők, ez Hegedűs László, akinek nevét meg kell említeni, ennek a koncertnek a lebonyolítója és szervezője volt, hogy megegyeztek, hogy készül egy film ebből, egy dokumentumfilm ebből a koncertből, egy koncertfelvétel, és hát emiatt a zenekar nem is csak egy-két napot, hanem egy egész hetet töltött Budapesten, és nagyon sok helyszínre ellátogattak, és ezt mind-mind beforgatta az akkori stáb, 16 kamerával forgatták le, és hát azt mesélték nekünk, hogy körülbelül annyi filmfelvétel készült, amivel ha kihúznánk a filmszalagot, ezt egy 35 mm-es filmre forgatták, mozifilmre. Ha ezt kihúznánk ezt a szalagot, akkor egészen Martonvásárig érne Budapesttől, tehát nagyon komoly munka volt, hogy ebből elkészüljön ez a film, és hát akkor ez szegilegszám volt nagyon sok helyen a világon, vetítették mozikban, idehaza is rengetegen álltak sorba, hogy legalább, ha lemaradtak a koncertről, utána megnézhessék a 80. decemberében bemutatott mozifilmet, és ennek a mozifilmnek aztán 2012-ben készült egyébként egy Hungarian Rhapsody címen egy felújított változata, ami úgy kell elképzelni, hogy csak Európában 1,5 millió példányt adtak el 2012-ben DVD-n és Blu-ray-en.
3: Elképesztő egyébként, mennyi minden történt, mennyi minden kapcsolódik hozzá, és hogy most a kiállításhoz is mennyi minden kapcsolódik. Mondom mindezt azért, mert hogy ugye volt egy felhívás is, hogyha bárkinek van valamilyen relikviája, bármilyen élménye, tárgyi emléke, akár erről a koncertről, vagy Freddyvel kapcsolatosan, azt ugye kérte a Magyar Zeneháza, hogy juttassa el. Történtek ilyenek?
4: Abszolút, nagyon sokan jelentkeztek, hogy vagy valamilyen fényképpel, vagy valamilyen tárgyal, egy belépő jeggyel, vagy valamilyen, vagy egy aláírással jelentkeztek, és ebből készül majd egyébként egy kisebb kiállítás is majd a Zeneháza előcsarnokában, illetve hát a magában a kiállításban is külön foglalkozunk a 86-os koncerttel, hiszen számunkra azért ez egy nagyon meghatározó emlék, illetve nem csak a magyarok számára, hanem azt gondolom az egész régió számára, hiszen csak ez az egyetlen hely, ahol akkor a régióban koncertet adott, és se előtte, se utána nem lépett fel Freddie Mercury hazánkban.
3: Hogyan épül fel a kiállítás? Milyen tematikák vannak, illetve ki vagy mi vezet végig minket a kiállításon?
4: Talán azt érdemes elmesélnem előtte, hogy hogyan jött létre.
3: Rendben.
4: Mert hogy úgy kezdtünk el ezen a kiállításon dolgozni. Egy korábbi kiállításunkat készítettük elő, ami egy Victorian Albert Múzeumnak egy utazó kiállítása volt, a Divák és Ikonok, ami talán van olyan hallgató, aki látott, ami szintén ismert fellépőkkel foglalkozó kiállítás volt, elsősorban női előadókra koncentrált, és ebben kapott egy kis szerepet Freddie Mercury is, aki ugyancsak egy fényképpel került be ebbe a kiállításba, és amikor ezt mi láttuk és beszélgettünk az angol kurátorral, kérdeztük, hogy hát hogy lehet, hogy csak egy fénykép kapott helyet a kiállításban, és azt mondták, hogy hát akkor abban az időszakban volt a sokak által ismert Bohemian Rhapsody című filmnek a bemutatója, és utána pedig a Sotheby's-nél egy nagy aukció, úgyhogy mindent elárvereztek. Úgyhogy a múzeumnak nincsen saját Freddie Mercury relikviája, úgyhogy összekötött a legnagyobb gyűjtővel, Thomas Sinclair-vel, aki cseh gyűjtő, és hát több száz saját tárgya van Freddie Mercury-tól, és ráadásul ismert még körülbelül 30 gyűjtőt a világ minden részén, úgyhogy vele kezdtünk el beszélgetni, és rajta keresztül megismertük Peter Freestone-t, aki pedig 12 éven keresztül élt és dolgozott együtt Freddie Mercury-val, ő volt a személyi asszisztense, és ővelük közösen hoztuk létre ezt a kiállítást. Peter Freestone, aki egyébként a személyes guide-unk, ha szabad így fogalmaznom a kiállításon, hiszen ez egy narrált kiállítás, tehát egy headseten keresztül mi végig követhetjük Freddie Mercury-nek az életét és fontos pillanatait, és ő mesél azokról a tárgyakról, személyes történetekről, amik történtek velük közösen ez alatt az idő során, és így megismerhetjük egy kicsit jobban magát, nem csak a sztárt, hanem az embert is, Freddie Mercury személyiségét, egy picit közelebb kerülünk hozzá. Sőt, hát nem csak Peter Freestone mesél Freddie-ről, hanem sokan mások is, akik barátok és pályatársak és kollégák, a korábbi zenekarának a egyik tagja, a Queen előtti zenekarának, vagy a személyi testőre, magukról a turnékról, akkor a zeneszerzőtársa, akivel a Barcelona című albumot hozták létre közösen, és még sorolhatnám, sok szereplő van a kiállításban, akik végigvisznek minket. Egészen elindulunk a sztár, az ikon létből, és a színpadi nagy felvételekből, bemegyünk a backstage-be, megérthetjük, hogy mi történt a színfalak mögött egy-egy ilyen turné során. Megismerjük a hobbiait, szenvedélyét, hatalmas japán kultúra, rajongó volt Freddie Mercury, vagy nagyon szeretett scrabble-ozni. Persze nagyon sok, igen, nagy hobbija volt mindig a koncertek után a pihenés neki, a scrabble-ozés jelentette. És hát persze megismerjük a zenéjét is egészen közelről, rengeteg kottánk, dalszövegünk, eredeti kották és dalszöveg jelennek meg a kiáltásba. Láthatjuk azokat a fellépő ruhákat, amiket eddig tényleg csak videoklippeken, vagy esetleg a koncerteken láthattunk, mint például a Bohemian Rhapsody is fellépő ruha, vagy az a fellépő ruha, amit hordott 86-ban Népstadionban is. És eljutunk egészen a nehéz időszakig, amikor Freddie visszavonult, megtudta, hogy beteg. Ugyanúgy alkotott egészen utolsó pillanatig, tehát ebben az időszakban készült például az Under Pressure, amit David Bowie-val közösen vettek föl. És hát megérkezünk talán a utolsó teret még érdemes kiemelni, a legenda, hiszen a mai napig, Freddie Mercury mai napig egy világsztár, pedig már 35 évvel ezelőtt nincs elhunyt, és nincs már köztünk, és itt azok a rajongók szólalnak meg, akik a mai napig is hallgatják, és fenntartják azt az örökséget, amit egyébként megalapozott az közel 20 éves karrierje során.
3: A Freddie kiállítás tehát már látogatható a Magyar Zeneházában, de meddig látogatható? Mi a terv?
4: Igen, most májustól nyitottuk, és egészen jövő év elejéig szeretnénk ezt nyitva tartani. Sőt, tehát a terveink szerint azért ez egy olyan nagyszabású kiállítás, ami utána egy nemzetközi turnéra indul. Tehát aki esetleg Magyarországon lemarad, vagy külföldön él, akkor figyelje, és biztos, hogy találkozni fog más európai, illetve akár még távolabbi országokban is a kiállítással.
3: Én azt gondolom, hogy a kiállításhoz mindig jó, hogyha kapcsolódik valamilyen program, esetleg tárlatvezetés. Ez itt is megvalósul, ugye, ennél a kiállításnál is. Azt gondolom, hogy rengeteg program is kapcsolódik majd hozzá.
4: Igen, már most is van egy kapcsolódó eseményünk. Van egy fotókiállítása Dennis O'Regan, aki egyébként a fotósa volt Freddie Mercury-nak, sőt nem csak Freddie Mercury-nak, hanem olyan világsztároknak, mint a Stones, Rolling Stones, a Duran Duran vagy David Bowie. Tehát ő képeit már most is láthatjuk a zenáza előcsarnokában. Vele is lesz majd beszélgetés, például kapcsolódó programként, de Rudy Dolezárral is, aki a videoklipjeit készítette többet is a Queennek. Emellett több olyan alkotótársal lesz beszélgetés, vagy tárlatvezetés, többek között Peter Freestone-nal is, aki személy asszisztense volt. És hát persze lesz egy-két tribute zenekar is, és hazánkból is, akik majd fellépnek, és Queen dalokat játszanak a zeneházába. Tehát általában egyébként a zeneházának ez kiemelten fontos feladata, hogy ne csak idézőjelben csak ott egy nagy kiállítást hozzon létre, vagy hívjon el a zeneházába, hanem a három fő funkciója, ami koncert, zenei ismeretterjesztés és a kiállítás, mind a háromban jelenjen meg egy-egy fontos tematika, és ezt most is így tesszük. Ahogy egyébként talán érdemes megemlítenem, hogy természetesen mi folyamatosan dolgozunk nagy kiállításokon, és a következő kiállításunk is hasonló lesz, tehát a Fedi után a képzőművészet és a zene kapcsolatával fogunk majd foglalkozni, és ott is hasonló logikával kell számítani majd.
3: Zeneháza.hu, ezen az oldalon minden információt megtalálnak, és mennyi Queen dalt hallgatott mostanában, vagy amíg a kiállítás készült?
4: Hát elég sokat, és hát leginkább azért, mert hogy rengeteg, tehát mi is sok száz órányi felvételt készítettünk a barátokkal, ismerősökkel, és hát ott azért persze nagyon sok sláger is előkerült, sőt, látogathattunk a Montreux-be, Svájcba, ahol minden évben a rajongók megünneplik magát, a Freddie Mercury-nek magát a minden évben az évfordulóját, és ott is nagyon sok mindenkivel beszéltünk, nagyon sok rajongóval interjúztunk, úgyhogy intenzíven volt jelen most az elmúlt két évben az életünkben a Queen és Freddie Mercury.
3: A Freddie kiállítás tehát már látható a zeneházában, én pedig kívánom, hogy látogatói rekordok dőljenek meg, és nagyon sokan látogassanak el, de ez igaz mindegyik magyar zeneháza programra is, kívánom, hogy nagyon sokan legyenek.
4: Köszönjük szépen!
3: Az elmúlt percekben Horn Mártont hallhatták, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját, a Freddie kiállítás egyik kurátorát.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát. A két irány forgalma egy sávban felváltva haladhat Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Mától napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Mától a 13. kerületben a Béke utcában, a Tahi utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogátkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Egy picit arra gondoltam, hogy egy időutazásra hívok most mindenkit. Híres nők a Vigadóban. Bekukkantunk a kulisszák mögé. Volt idő, amikor a pesti Vigadó termeiben uszályos ruhák suhantak végig a parketten, ünnepelt primadonnák hajlottak meg a közönség előtt, és művésznők, múzsák, mecénások formálták a tündérpalota történetét. A Vigadó nem csak a koncertek és bálok helyszíne volt, hanem két évszázadon át a női jelenlét egyik különleges szintere is. Inspiráció, elegancia, alkotás és társasági élet találkozása. Híres vendégek, legendás szépségek és kortárs alkotók. Például Sodelni, a Redoute primadonnája. A Redoute ugye a pesti Vigadó elődje volt, aztán ugye ez az épület sajnos megsemmisült, és utána épült meg a pesti Vigadó. A Redoute egyik legnagyobb női sztárja, Sodelni Klein Rozália volt, akit a korabeli sajtó nem csak világhírű szopránként, hanem rendkívüli jelenségként is emlegetett, akit maga Liszt Ferenc és Erkel Ferenc is kísért zongorán. Fellépésein magyar viseletben jelent meg, kisugárzását és eleganciáját külön méltatták a beszámolók. A közönség kedvence viszont Jászai Mari volt. Jászai Mari neve elsősorban a Nemzeti Színház legendás tragikájaként él a köztudatban, a pesti Vigadó közönségét azonban szavaló művészként is újra és újra lenyűgözte. Fellépésein jelmez és díszlet nélkül pusztán hangjával és rendkívüli előadói erejével teremtett felejthetetlen pillanatokat. Egy 1915-ös Vigadóbeli előadásán a Simon Judit című ballada akkora sikert aratott, hogy a közönség kívánságára később többször is műsorra kellett tűzni. De nők kongresszus is volt a Vigadóban 1913-ban. A Vigadó adott otthont a Nők Választójogi Világszövetsége kongresszusának, amelyre számos országból érkeztek résztvevők Budapestre. A rendezvény a magyar nőmozgalom egyik legfontosabb eseménye volt, és olyan ismert alakok részvételével, mint Schwimmer Rózsa vagy Glücklich Vilma. A Vigadó így nem csak a társasági élet, hanem a női közéleti és kulturális mozgalmak egyik fontos helyszínévé is vált. És lámpaláz is volt a színfalak mögött természetesen. A nemzet csalogányaként ünnepelte Blaha Lujza és a kor másik legendás művésznője, Prielle Cornélia egyszerre a Vigadó egyik hangversenye előtt arról beszélgettek, mennyire izgulnak a fellépés előtt. A történet szerint ekkor lépett oda hozzájuk Liszt Ferenc, aki csodálkozva kérdezte, hogyan lehet lámpaláza két ilyen ünnepelt művésznek. Ez a rövid anekdota is szerintem egyébként emlékeztet arra, hogy még a legnagyobb sztárok is emberek maradnak, amikor a közönség elé kell lépniük.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány hamarosan 8 óra lesz. Best of műsorral jelentkezünk, ugye ezen a héten, de a névnaposokról nem felejtkezünk el, ők a Henrikek és a Rolandok. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ilyen nevű hallgatónknak. A Nyitány Best of válogatását hallják tehát a Klasszik Rádióban. Az elmúlt időszak legemlékezetesebb beszélgetéseiből és legérdekesebb pillanataiból válogattunk önöknek ezen a reggelen. Maradjanak velünk, hiszen a következő órában is folytatódik a különleges összeállítás újabb emlékezetes részletekkel. A Nyitány Best of műsora tehát hamarosan folytatódik itt a Klasszik Rádióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős, napos idő várható helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolajárát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Nem csitulnak a harcok a Hormuzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légi társaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar, emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt, napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a villamos pálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton, a határútnál a forgalom egy sávon váltakozva a jelzőlámpás irányítással halad, mert távhővezetéket javítanak. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány Best of műsora. Rendhagyó adással jelentkezünk, hiszen szabadságon vagyunk ezen a héten. Az élő műsor helyett a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított Best of válogatást hallhatják. Az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseit és legkedveltebb részleteit idézzük fel. Ebben az órában a témánk világhírű Bartók tanítvány könyve jelent meg magyar fordításban. Sándor György nevét Bartók harmadik zongora versenyének ősbemutatója révén a magyar muzsikusok többnyire ismerik. Személyéről, előadó művészi világkarrierjéről, írói tevékenységéről, tanári működéséről, bár fellelhető némi anyag a világhálón, azonban nehéz tudomást szerezni. Dr. Farkas Lászlónak köszönhetően Sándor György zongora művész, egykori Bartók tanítvány, New Yorkban megjelent átfogó zongora metodika könyve, a zongora játékról mozgás hangzás kifejezés című könyv már magyar nyelven is elérhető. A zongora játékról című kötet Wörcz Klára előszavával, Prunyi Ilona ajánlásával jelent meg. A vendég pedig Dr. Farkas László lesz, a könyvfordítója.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Farkas Lászlót, a Sándor György a zongorajátékról mozgás-hangzás kifejezés című könyvfordítóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
3: Én is üdvözlöm, és én is köszönöm. Hát a sikerül jót beszélgetnünk.
2: Én biztos vagyok benne. Sándor György nevét Bartók harmadik zongoraversenyének ősbemutatója révén én azt gondolom, hogy a magyar muzsikusok, illetve zenekedvelők többnyire ismerik. Személyéről, előadó művészi világkarrier írói tevékenységéről, vagy tanári működéséről viszont már nehéz tudomást szerezni, vagy egy picit kutatni kell. Viszont most önnek köszönhetően Sándor György zongora művész, egykori Bartók tanítvány New Yorkban megjelent átfogó zongora metodika könyve már magyar nyelven is elérhető. Erről fogunk beszélgetni, erről a folyamatról, illetve a könyvről. Ön mikor találkozott először Sándor Györgynek a nevével, illetve mi volt az, ami megfogta önt a zongora művészben?
3: Sándor Györgyről én sokat nem tudtam korábban, ha bár az is igaz, hogy valamikor a 70-es években, ha jól emlékszem, vagy talán még korábban járt Magyarországon, és én hallottam is őt zongorázni a Zeneakadémián, és éppen a Bartók harmadik zongora versenyét játszotta. De ezen kívül én túl sokat nem tudtam róla, tulajdonképpen véletlenül találtam meg, a véletlen az úgy adódott, hogy én nem vagyok zenész, én fizikus vagyok, és ilyen minőségében Németországban dolgoztam, ösztöndíjat is kaptam, és nagyon ráérősek voltak a hétvégéim. Mit csinál az ember ilyenkor? Kirándul, múzeumba megy, olvas. Nagyon sokszor elmentem egy-egy könyvesboltban megnézni, hogy milyen kiadványok vannak Németországban, leginkább Nyugat-Németországban, amelyek nálunk nem nagyon voltak ismerős dolgok. És így egy ilyen alkalommal tulajdonképpen egy szórólapot találtam, vagy egy kis ismertetőt Sándor Györgynek erről a könyvéről, ami nagyon megragadta a figyelmemet, mert én évek óta küszködtem azon, hogy nem tudok úgy zongorázni, mint ahogy szeretnék. Elolvastam ezt az ismertetőt a könyvről, és azt mondtam, hogy végre megvan, hát ha meg fogom tudni, hogy hogy kell zongoráznom, miért nem tudok úgy zongorázni, és hát ha még fogok is úgy tudni zongorázni, ahogy én szeretnék, és valamiért úgy éreztem, hogy meg lenne hozzá a képességem. Szóval tulajdonképpen egy véletlen juttatott ehhez a könyvhöz, és az az önző szempont, hogy én nagyon szerettem volna jobban zongorázni, mint ahogy tudok.
2: Most egy picit előre szaladunk, aztán vissza a könyvhöz. Sikerült úgy megtanulni a zongorázni, ahogy szeretett volna?
3: Ilyenkor egyszerűen azt kell mondanom, és azt szoktam mondani, hogy most már tudom, hogy hogy kell. Én nem tudok azért még úgy zongorázni, valószínűleg előbb kellett volna megtanulnom. De igen, tudom, hogy hogy kéne, tudom, hogy mi a hibám, tudom, hogy miért nem tudok úgy, de már elmúlt az az idő, hogy én ezen nagyon segíteni tud.
2: Saját örömére viszont szeret zongorázni.
3: Én csak a saját örömömre szoktam zongorázni, és ezt azért nem mondtam, mert azért nekem van zenei múltam, én a konzervatóriumot elvégeztem. Én konzervatóriumban jártam, és ott nagyon kitűnő tanáraim voltak, és a zene igazából végigkísérte az egész életemet. Úgyhogy annak ellenére, hogy nem vagyok és nem lettem profi zenész, azért, hogy is mondjam, vannak elég komoly a szokásos vagy általánosnál talán több zenei ismereteim. Köszönhetek néhány kiváló tanárnak, akikkel volt szerencsém megismerni. Meg is mondom a nevüket.
2: Rendben.
3: Három tanár tudok kiemelni az én múltamból. Gergely Ferenc, akitől orgonálni tanultam, Soproni József és Sugár Rezső, akiktől szólfést összhangzattan tanultam, és borzasztó nagy hatással voltak aztán a későbbi életemre, illetve a zenei felfogásomra és ismereteimre.
2: Ez a könyv kezébe került, elolvasta, rengeteg mindent tanult belőle, inspirálódott belőle. Na de mikor jön utána az a gondolat, hogy ezt meg kellene jelentetni Magyarországon, illetve kik voltak azok, akik esetleg segítettek ebben, vagy segítették önt, hogy ez a mű tényleg elkészülhessen, és most már bárki számára elérhetővé váljon magyar nyelven is?
3: A könyvet én Németországban nem tudtam elolvasni, mert ugye csak ezt a szórólapot találtam, megrendeltem, cserélni kellett volna Amerikából vagy Angliából, pénzem sem nagyon volt, de elhatároztam, hogy mielőtt hazamegyek, én ezt a könyvet megszerzem otthon, mert tudtam, hogy a Széchenyi könyvtárban meg kell lenni, mert ugye ott minden hungarikumot gyűjtenek, úgyhogy sikerült a Széchenyi könyvtárban megszereznem, elolvastam a könyvet, és annyira tetszett, hogy akkor gondoltam csak igazán először arra, hogy ez valószínűleg nem csak nekem jó az a könyv, hanem ezt az egész, mondjuk így zongorista társadalom hasznosítani tudja, és akkor határoztam el, hogy le kéne fordítanom, nem csak elolvasni, lefordítani, kiadatni, ha lehet, mert ez a könyv annyira jó, hogy biztos, hogy megéri. Voltak aztán segítségemre néhányan, Brunyi Ilonát kell megemlítenem, nem tudom egyébként, hogy hogy kerültem hozzá, de Brunyi Ilona nagyon pártfogolta aztán a könyvnek a megjelenését. Ő volt talán a legelső és az egyetlen, aki ezt igazából a kezdetektől fogva nagyon, nagyon méltányolta és segítette. Kaptam is tőle egy ajánló levelet, ugye több helyen már megjelent ismertetés a könyvről, és mindenütt benne van, hogy a könyv Brunyi Ilona ajánlásával és Őrsz Klára előszavával jelent meg. Na most ez tényleg igaz, csak aki a kezébe veszi a könyvet, az nem fogja megtalálni a Brunyi Ilonának az ajánlását, ugyanis valamiért nem került be a könyve. Használtam Brunyi Ilona ajánlását, mert megpályáztam egy NKA támogatást, és abba a kérvénybe beleírtam a Brunyi Ilonának az ajánlását. És mivel ez nincs benne a könyvben, nem tudom, hogy megtehetem azt, hogy ezt a pár sort
2: mindenképpen
3: felolvasom, hogy pótoljam azt, ami esetleg a könyvből hiányzik.
2: Mert mindenképpen.
3: Brunyi Ilona röviden a következőket írta. Most szó szerint idézem.
2: Rendben.
3: Rendkívül szakmai örömöt és egyetértést jelentett számomra Sándor György könyve Farkas László fordításában. Bár ő fizikus, kivételes zongora és zenei iránti érzékkel szakmailag korrekten közvetítette Sándor György tanácsait, amelyek véleményem szerint nélkülözhetett ennek a tudatos minőségi hangszerkezelés fejlesztésében. 52 éves pályán minden tapasztalatával állok egy kiváló és hasznos könyv megjelentetése mellé támogatást kérve. Ezt írta nekem Brunyi Ilona.
2: És ez milyen gyönyörűen hangzott. Már is folytatódik a könyvjelző rovatunk, a vendégem dr. Farkas László, a Zongorajátékról mozgás-hangzás kifejezés című könyv fordítója.

0: Világhírű Bartók tanítványkönyve jelent meg magyar fordításban, ez a mai témánk a könyvjelző rovatban. Sándor György nevét Bartók harmadik zongora versenyének ősbemutatója révén a magyar muzsikusok többnyire ismerik. Személyéről, előadó művészi világkarrierjéről, írói tevékenységéről, tanári működéséről, bár fellelhető némi anyag világhálón, azonban ezekről elég nehéz tudomást szerezni. Most dr. Farkas Lászlónak köszönhetően Sándor György zongora művész, egykori Bartók tanítvány, New Yorkban megjelent átfogó zongora metodika könyve, a zongora játékról mozgás hangzás kifejezés című könyv már magyar nyelven is elérhető. A zongorajátékról című kötet Würz Klára előszavával, Prunyi Ilona ajánlásával jelent meg. Erről beszélgetünk, folytassuk a beszélgetést. Menjünk is abba bele, hogy mik voltak Sándor Györgynek az ajánlásai. Mit mond ő? Mit található ebben a könyvben is? Persze mindent nem fogunk tudni elmondani, hanem azt kérjük, hogy mindenki vegye a kezébe és olvassa el, és egyébként akár a Rózsavölgyi Szalonban, vagy a Magyar Zeneházában is megtalálható.
1: Nem akarom elhárítani a választ, de a legjobb választ tulajdonképpen azt találja meg, aki kezébe veszi a könyvet, és elolvassa Würz Klárának az előszavát. Abban minden benne van, nagyon pontosan, nagyon precízen, és nagyon szépen foglalja össze azt, hogy ebben a könyvben mi van, miért fontos, miért kell, miért jó, és miért ajánlja tulajdonképpen a zongoristáknak, a növendékeknek és a tanároknak. Ennél többet vagy jobbat nem tudok mondani, persze ehhez el kell olvasni Würz Klára ajánlását.
0: Így van.
1: De azért, hogy én is tegyek hozzá valamit, Sándor Györgytől volt vele egyszer egy interjú, megjelent a Muzsikában valamikor a 90 éves születésnapján, és abban Sándor György is megírta, hogy sok mindent meg lehet tanítani. Nagyon fontos a jó technika a zongorázásnál, de nem elsődleges cél. Mindent meg lehet tanítani az zongoristának, egyet nem, a tehetséget. Tehát akinek van tehetsége, valamennyi tehetsége, az bizonyos szintig mindenképpen el lehet juttatni, hogy egy olyan szintig, hogy jól tudjon zongorázni, és a technika nem öncél, hanem a technika csak azért kell, hogy a technika ne akadályozza a zenei kifejezésnek a minőségét. Igazából talán ez a lényege is a könyvnek, hogy nem a technikai tökéletesség a fontos, hanem az a fontos, hogy a technika az a zenei kifejezésnek a szolgálatába álljon, és ezt a fajta technikát, kéztartást, mindenfajta koordinációt, mozgást, ezt meg lehet tanítani mindenkinek.
0: Az jutott még közbe eszembe, hogy Sándor György ugye Bartók Bélának a tanítványa volt, rengeteg darabját ő mutatta be, készített átiratokat, és aztán Bartók Béla élete vége felé ugye a szoros barátságban is volt vele. Bármiben visszautal-e a könyvben Bartók Bélára, vagy van-e olyan, amiben megemlíti őt, hogy mondjuk tőle mit tanult, és utána ő mit ültetett át a saját életébe?
1: Hirtelen egy dolog jut eszembe, van a könyvben egy olyan fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy számít-e a nemzetiség, vagy a nyelv. És itt hivatkozik Bartókra, például éppen a harmadik zongora versenynek a Fákos hirtelenjében, nem tudom melyik részére, ahol azt mondja, hogy nyilván ezt a pontozott ritmust másképp játssza el egy magyar anyanyelvű, egy magyar nemzetiségű ember, mint egy francia, mert más a dikció, más a nyelv, és ez megmutatkozik a zenében, és itt is Bartókra hivatkozik, és az ő példáján mutatja be például, hogy mennyire fontos, hogy mi van a zene mögött, milyen anyanyelv, és a zenei nyelv, és az anyanyelv az hogy függ össze egymással.
0: Ugye Bartóknál mindig az elő szokott jönni, hogyha egy magyar zenész vagy egy magyar zenekar játsza, akkor az ott valahogy más, mintha egy
1: igen,
0: külföldi zenekar.
1: Sándor György nem állítja, hogy más nem tudja jól eljátszani. Inkább azt mondja, hogy el lehet játszani sokféleképpen, de egy magyar anyanyelvű valószínűleg másképp játsza el. De nem tiltakozik az ellen, nem állítja, hogy egyetlen egy előadási mód lehetséges.
0: Az jutott még eszembe, hogy ugye május végén jelent meg ez a könyv, tehát a zongorajátékról mozgás-hangzás kifejezés című könyv, és hogy ennek lesz-e valamilyen bemutatója, valamilyen esemény kapcsolódik-e majd ahhoz, hogy megjelent ez a könyv?
1: Az az igazság, hogy terve van véve, de konkrétum még nincs. Tehát tulajdonképpen én nagyon szeretném, ha lenne valahol egy könyvbemutató, de most ez úgy tűnik ez a dolog, hogy ez már a nyáron nem igen fog összejönni. Talán nem is érdemes itt a uborka szezon idején, hanem inkább a tanév kezdetén. A Zeneakadémiáról már kaptam olyan ígéretet, hogy ők biztosítanak ehhez teret, helyet, de konkrétan még semmifajta megegyezés nincsen, de valószínűleg ez be fog következni, meg fog történni még az ősz folyamán, vagy a nyár végén.
0: De ha ez így lesz, arról pedig mi fogunk beszámolni majd a hallgatóknak, és meghívjuk majd őket természetesen erre az eseményre. Ez a könyv mindenkinek ajánlott, tehát aki csak mondjuk most szeretne akár felnőttként, vagy nem profiként elkezdeni zongorázni, vagy ez kifejezetten azoknak ajánlott, akik ezt magas szinten szeretnék űzni.
1: Nem, mindenkinek igazából, most nagyon furcsa, hogy ezt mondom, de tényleg nagyon fontos a kezdet. Tehát el lehet rontani technikával, megtörténhet olyan rossz beidegződés egy tanulónál, amit aztán nagyon nehéz kijavítani, és nagyon nehéz megszabadulni tőle. Prunyi Ilonától tudom, hogy neki rengeteg olyan tanítványa van, akit ő segített át mindenfajta technikai nehézségen, mert izomgörcsöt kaptak, inhüvelygyulladást kap, és ezerféle ilyen nehézség abból adódott, hogy nem megfelelő technikával játszottak. Na most ez akkor fontos a kezdőknek, de ugye én tudok komoly zongoraművészekről, akiknek később akadtak problémái, ha jól tudom, még Vásári Tamásnak is volt egyszer valamelyik ujjával problémája, amit aztán valahogy leküzdött, már nem tudom pontosan milyen módon, vagy ha jól emlékszem, Solymos Péter, ő is igazából technikai gondokkal küzdött, és azért sok bajt okozott neki, és nagyon akadályozta a művészi pályáját. Amit még nagyon ajánlok, hát a tanároknak. A tanároknak tudni kell, hogy mit kell tanítani a övedéknek. Tehát egy kezdő növendéknek is jó, egy tanárnak is jó, és egy befutott művésznek is jó, vagy éppen pályája kezdetén lévő művésznek.
0: Most tehát, amiről beszéltünk, és az a könyv, amelyet érdemes a kezükbe venniük, teljesen mindegy, hogy már elkezdtek zongorázni, vagy el szeretnének kezdeni, és amatőrök vagy profik mindenkinek fog adni ez a könyv. Sándor György a zongorajátékról, mozgás, hangzás, kifejezés, ez megjelent ez a könyv, önnek pedig köszönjük, hogy vette a fáradtságot, az időt és az energiát, hogy lefordította ezt a könyvet, amely most már magyarul is elérhető.
1: Hát nagyon remélem, hogy hasznos dolog történt.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Én is köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra.
0: Az elmúlt percekben dr. Farkas Lászlót hallhatták, a Sándor György a zongorajátékról, mozgás, hangzás, kifejezés című könyv fordítóját.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton a határútnál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítással halad, mert távhővezetéket javítanak. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. Egy kis időutazásra hívok mindenkit. 1898-ba megyünk vissza. A Budapesti Tudományegyetem orvoskara új anatómiai épületének a felavatása lesz a témánk. Az 1769-ben Nagyszombaton megalapított, majd 1777-ben Budára és 1784-ben Pestre áttelepült orvostudományi fakultás egyetlen tanszéke az anatómiai volt, amely az alapítás óta változatlan jogfolytonossággal működött. A tanszék először a 60-i, ez a mai Kossuth Lajos utca sarkán, később az Üllői úton volt. Az 1895-ben az orvosi kar úgy látta, a korszerű oktatás érdekében egy új épületre lenne szükség. A külső Ferencvárosban vásároltak telket, és a tervezéssel Kolbenheier Ferencet bízták meg, de az ő korai halála miatt a terveket Weber Antal fejezte be. Az intézmény ünnepélyes felavatása 1898. június 12-én volt. Két különálló bonztani intézetet helyeztek el benne. Az épület az orvosoktatás egyik fellegvára lett, olyan kiváló professzorok tanítottak itt, mint Tannhoffer Lajos, Huzella Tivadar vagy Szent Ágotai János. Az anatómiai intézet egyik fő értéke kezdettől európai hírű múzeuma volt. A tudományos gyűjtemény alapjait II. József császár adománya teremtette meg, a híres Viasz modellgyűjtemény. Lenhosszék József tanítványaival továbbfejlesztette azt az eljárást, amellyel szemléltető készítményeket lehetett előállítani. A múzeum a két világháború alatt jelentős károkat szenvedett. A megmaradt készítmények egy része az Orvostörténeti Múzeumba került, más részük ma is az intézet múzeumában tekinthető meg, illetve az oktatás szolgálatában áll. Milyen jó az, amikor minden történet ellenére valami megmarad az utókor számára, és használható az a jövőt tekintve is.

Néhány percen belül 9 óra lesz itt a Klasszik Rádió 92.1-en, és a Klasszik Rádióban a Nyitány Best of válogatását hallhatják. Az elmúlt időszak legemlékezetesebb beszélgetéseiből és legérdekesebb pillanataiból válogatunk önöknek ezen a reggelen. Maradjanak velünk, hiszen a következő órában is folytatódik a különleges összeállítás újabb emlékezetes részletekkel. A Nyitány Best of műsora tehát hamarosan folytatódik itt a Klasszik Rádióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motus és Korossi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős napos idő várható, helyenként záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselője a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Az ukrán erők csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzin termelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a létesítményig. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosseumban. Az ókori amfiteátrumban az egyórás esti bejárásokon a 25 fős csoportok, a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt, napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban lassú a haladása a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalujza térig, a Dózsa-György úton a Hősök terétől a Váci út felé, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint a Hungária körúton a Tököli úttól az Árpád híd felé. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt 9 óra elmúlt 5 perccel. Július 15-e van, és bizony a mai nap, illetve az egész hét egy best of hét. Így a mai nap egy best of nap, hiszen a Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között várja a hallgatóit, ma azonban élő műsor helyett a Nyitány legemlékezetesebb pillanataiból összeállított válogatást hallhatják. Ebben az órában sikeres és sokszínű évadot zárt a Karinthy Színház, miközben már a 2026-27-es évad újdonságaira készül című beszélgetést hallgathatják meg újra, ahol a vendég Olt Tamás volt, a Jászai Mari díjas színművész rendező, a Karinthy Színház igazgatója. Az elmúlt hónapok jóval többet jelentettek egyszerű színházi szezonnál a Karinthy Színházban. Sikeres bemutatók, teltházas előadások, különleges programok, szakmai együttműködések, rangos díjak és egyre erősebb társulati közösség jellemezte az időszakot. Befejeződött az évad, és már közben a következő szezon izgalmas bemutatóira és új művészi találkozásaira készül a színház. Erről fog szólni ez a beszélgetés.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
2: És a Múzsa rovat mai vendége Olt Tamás, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Június 7-én hivatalosan is lezárult a Karinthy Színház 2025-26-os évada, és hát én azt gondolom, hogy rengeteg minden történt, és ahogy előre tekintünk, rengeteg minden fog történni, hiszen már nyilvános a Karinthy Színház új évada, a 2026-27-es évad is. Milyen visszaemlékezni az elmúlt egy évre? Itt aztán tényleg sok minden volt. Bemutatók, új kezdeményezések, díjak, és hát először voltál látható, amióta igazgató vagy, ugye most színészként is láthattunk téged a színpadon.
3: Igen, valóban nagyon-nagyon tartalmas kis évad áll mögöttünk, sőt, hát nem is igazán mögöttünk, mert ugyan most éppen már nem játszunk több előadást, de nem sokára érkezünk Kőszegre, vendégjátékaink is lesznek a nyáron, több fesztivál meghívásnak teszünk eleget, és hát hétfőn kezdődnek a jutalomjáték próbái, ami a Kőszegi Várszínház produkciója, de a Karinthy Színház művészei is részt vesznek benne, valamint Schneider Zoltán és Martó Róbert, és Balázs Andrea, és akiket már Kőszegen is ismernek természetesen ugyanaz a csapat, de a Karinthy Színház csapatával kiegészülve én fogom elkövetni magát a rendezést, és miután megvolt július 9-én a Várszínházban a bemutató, ősszel Karinthy Színházban is majd láthatja a közönség, tehát ősztől. Tehát tulajdonképpen a munka nagyon nem állt meg, de ilyenkor nyilván a nézőinkre, a műszakunkra és mindenkit egy kicsit tekintettel egy picit felfüggesztjük magát a játékot a játszóhelyen. Az anyahelyen kicsit karbantartunk, lefestjük a színpadot, de valóban borzasztóan tartalmas eseménydús évadunk volt, nagyon sok, nagyon szép elismeréssel, amilyen nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy Kovács Refsei Fanni megkapta az Országos Színész Egyesülettől a Sós Imre díjat. És hát felsorolni is nagyon nehéz, mert négy olyan műszaki alkalmazottunk és háttérdolgozónk is kapott nagyon rangos elismerést, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, mert ő rájuk ritkábban vetült fény. De Balázs Andrea lett az évad legjobb színésznője, Karácsony Gergely lett az évad legkedvencebb színésze, a műszakunk szerint Lux Ádám a legjobb színésze, és a Furcsa pár kapta meg a közönségtől a legjobb előadásnak járó oklevelet. De igazság szerint ez tényleg csak a jéghegy csúcsa. Ahhoz képest, hogy majd 30 000 néző látogatott el hozzánk, hogy borzasztóan megtisztelő, hiszen csöpnyi kis 200 férőhelyes színházról beszélünk Kelenföldön, ahogy Karinthy Marci hívta, a kelenföldi pampákon. Tehát a kelenföldi pampákon is virágzik a kultúra a nézőinknek, hála.
2: A Karinthy Színház, én ahogy érzékeltem, és hát azért most már tényleg évek óta beszélgetünk egymással, azért nagyon tudatosan formálta a saját arculatát, és ez folytatódni is fog, és hozza azt a visszaigazolást, amit szeretnétek?
3: Igen, ez egy hosszú folyamat, ugye egy új közönségbázis kiépítése. Karinthy Színház valahogy a köztudatban egy egyenlet síkúbb gondolatot képvisel, ezt a jó értelembe vett polgári szórakoztató színházat, ezt a vonatkozását természetesen megtartottuk és őrizzük, megpróbáltuk kiegészíteni bizonyos értelemben falszúlyosabb társadalmunkra jobban reflektáló előadásokkal. Nagyon fontos a kortárs művészet, az, hogy érvényes mai színházat tudjunk létrehozni, és erre a következő évadban is törekszünk, ebben az évadban is volt, ugye ezt úgy hívjuk mi, hogy ős bemutató, amit sehol máshol még nem láthatott a közönség, ami direkt a számunkra készült. Lengyel Ferenc írta a Blaha Lujzert, a Piros Bugyellár, és nem, de csalogánya halálának évfordulójára, és most is több kortárs előadással készülünk, ami igazán a mára igyekszik és hivatott reflektálni a legifjabbakra is gondolva. Az elvarázsolt király kisasszony most írja Váradi Erszabolcs kimondottan a fiatal közönségnek, de nyilván családi előadásnak szánjuk, valamint Zarándi Ákos Dobra Mara és szintén Váradi Erszabolcs Kissé jó magam is egy új kamara operával is készülünk, ami egy kortárs kísérleti kamara opera lesz, tehát ez is egy nagyon izgalmas kezdeményezés, de nyilván mellett a klasszikus polgári színház, a klasszikus szórakoztató színház, mint amint már mondtam, a jutalomjáték zenében biztosan ott lesz, valamint ugye készülünk igazi klasszikus drámával is. A társulatnak és nekem is régi vágyunk volt az, hogy a Csirály színpadra állítjuk. Oh, igen, ez sajnos financiális okokból az elmúlt években nem tudott létrejönni, de most nagyon-nagyon reméljük azt, hogy a következő évadban sikerül végre színpadra állítanunk, amihez olyan csodálatos vendégművészek érkeznek majd a társulathoz, mint Szulák Andrea, Mikó István, Rajkai Zoltán. Nagyon várjuk velük a közös munkát.
2: Ezt elhiszem. Illetve van két olyan darab, amely szerintem még mindenképpen érdemes beszélnünk róla. Az egyik az Anya, aztán ugye ebben az évadban volt a Fiú, és ehhez az előadáshoz, illetve más előadáshoz is ilyen feldolgozó beszélgetéseket tartottok. És a kíváncsiság, ami bennem van, hogy vajon jön-e majd a harmadik rész valamikor, és hogy miért tartottátok fontosnak, hogy legyenek ilyen beszélgetések mentálhigiénia szakember segítségével.
3: Igen, úgy gondolom, hogy erősen zaklatott jelenleg a mi kis társadalmunk, és nagyon nagy szükség van arra, hogy tényleg figyeljünk, és tényleg vigyázzunk egymásra, tényleg szeressük egymást. Ugye a Karinti Színház már ebben az évadban végig együtt dolgozott Panyi Ágnes mentálhigiéniás szakemberrel, a tagjaink is, dolgozóink is szupervíziókon veszünk részt. Természetesen az önkéntes alap, de igazából mindenki örült ennek a lehetőségnek. Az is mutatja, hogy mennyire szükség van erre, hogy néhány éve szintén fölmerült ennek a gondolata, de akkor valahogy senki nem szerette volna ezt igénybe venni. Most viszont mindenki nagyon-nagyon örült neki, tehát látszik, hogy kell, és most már hajlandóak el is fogadni a segítséget, és ez igaz természetesen a szélesebb értelembe vett társadalmunkra, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezeket az igen fontos, és nyilván kortárs előadásokat, mint az Anya és a Fiú, ugye Florian Szeller két igen erősen mentális és társadalmi problémák a reflektáló előadásáról van szó, amelyeket követ egy beszélgetés, közönség találkozószerű, de beszélgetés, tehát nagyon interaktív fórumról beszélünk, ahol ott van minden esetben egy moderátor, és ott van Panyi Ágnes is, a mentálhigiénés szakemberünk, és ez nem csak fiatalok, hanem fiatalokkal is csináljuk, ugye a Fiú az kimondottan a fiatalabb generációkat érinti, az Anya pedig inkább a középkor és idősebb generációt érinti, de ugyanilyen beszélgetéseket, feldolgozó foglalkozásokat tartottunk a Hamlet előadásunk kapcsán, és amely előadásunk olyan problémákkal foglalkozik, olyan kérdéseket tár és vet fel, amire az embereknek szüksége van, ott igyekszünk tovább a színházon túl is segíteni őket. De ugyan ennek a gondolatnak a jegyében indítottuk először a keltető programunkat, ami a kiskamaszokat hivatott segíteni egy kicsit. Ez nem egy színjátszókör, kicsit olyan, mint egy színjátszókör, de ez inkább a színház nyelvével próbálja segíteni a kiskamaszokat ebben a hatalmas növekedési fázisban, hogy úgy mondjam, amikor ugye hirtelen úgy érzik, hogy ők magukra maradtak, hirtelen úgy érzik, hogy őket senki nem érti meg. Ez még ugye, ez egy nagyon fontos időszak, és kevesebbet foglalkozunk vele, kevesebb fény, vagy kevesebb figyelmet kap, mint a nagykamasz, vagy mint az egészen kisgyerekkori bármilyen élethelyzet. Úgyhogy ez a keltető program is egy nagyon fontos küldetésünk, amelynek nem sokára kezdődik a nyári tábor, a keltető tábor. Jövőre szintén folytatjuk ezt a tevékenységet, lehet majd még jelentkezni.
2: És Florian Zellertnek az Apa című műve.
3: Természetesen szó van róla, ugye ez az a műve, amit a leggyakrabban játszott, és a legtöbb helyen előforduló műve Florian Zellernek. Ugye az Anya volt az, ami ők bemutató, tehát a Sváradi Szabolcssal ketten fordítottuk magyar nyelvi közönség számára, tehát az egy igazán az egész Kárpát-medencében az egyedülálló bemutató volt. Ugye a Fiú is már három színházba is debütált, az Apa viszont nagyon sok helyen megy, de természetesen azért ott van a pakliban, hogy azt is bemutatjuk.
2: De ha ez megtörténik, úgy is beszélünk róla, nem?
3: Természetesen, és azért azt a titkot még elárulom, hogy Óhorváth Sári író, rendező nő és Balázs Andrea és jó magam éppen fundálunk még egy olyan előadásról beszélünk mostanában, és elsősorban Balázs Andinak ír. És hát erről folynak most még a tárgyalások és a beszélgetések, ennek keressük a helyét, és nagyon izgalmas, szintén nagyon aktuális témákkal foglalkozó, nagyon a mára reagáló és reflektáló gondolatok jegyében igyekszünk lépni. gondolkozni.
2: Már is folytatjuk a múzsa rovatot. A vendégem Olt Tamás, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója.

0: Sikeres és sokszínű évadot zár a Karinthy Színház, miközben már a 2026-27-es évad újdonságaira készül. Ez a mai témánk a Múzsa rovatban, a vendégem pedig Olt Tamás, Jászai Mari díja színművészrendező, a Karinthy Színház igazgatója. Június 7-én hivatalosan is lezárult a Karinthy Színház 2025-26-os évada. Az elmúlt hónapok azonban jóval többet jelentettek egyszerű színházi szezonnál. Sikeres bemutatók, teltházas előadások, különleges programok, szakmai együttműködések, rangos díjak és egyre erősebb társulati közösség jellemezte az időszakot. A színház már a következő szezon izgalmas bemutatóira és új művészi találkozásaira készül. A Múzsa rovatban Olt Tamással beszélgetek. Folytassuk a beszélgetést. A következő évad bemutatóiról tehát már megemlítettük a Sirályt, a Jutalomjátékot, az Elvarázsolt király kisasszonyt, az Alámerülést, de hát a Két néni, ha megindul, arról még nem esett szó, miközben szerintem azért az, hogy ezzel indul az évad, hát ez egy fantasztikus döntés volt.
1: Igen, már elkezdődtek ennek az előadásnak is a próbái, ezt a Salgó Tarjáni Zente Ferenc Színházzal koprodukcióban hozzuk létre, nagyon fontos nekünk az összes olyan együttműködés, szakmai együttműködés, amit más alkotó műhelyekkel hozunk létre. Nem csupán egymásnak egy anyagi segítség nyújtása, hanem ezek tényleg szövődő szakmai kapcsolatok, amire nagyon nagy szükség van, és hát a csodálatos Tökényesi Ági és a fantasztikus Vándor Éva lesz a két néni, akik megindulnak ebben a fekete komédiában, amit Keszég László állít színpadra, és mondom, aminek a próbái már több mint egy hónapja zajlanak, és bizony szeptember első hetében, szeptember 4-én a két néni megindulásával megindul a Karinthy évad.
0: És hogyha ellátogatnak a színházba, akkor ugye azzal is találkozhatnak, hogy egy kiállítás terébe csöppennek bele, mielőtt elindulna az előadás, vagy aztán a szünetben is megnézhetik, és ugye ez is mindig valahogyan kapcsolódik a Karinthy Színházhoz.
1: Így van, ezt is 3 éve indítottuk el, amikor az önálló társulatot alapítottuk, akkor indult el ez a kezdeményezés, hogy a nézőtér forgalmi részen, ahogy mi hívjuk a foájéban, sokkal szebben hangzik.
0: Igaz.
1: Ott mindig a színházhoz kötődő és színházunkhoz kötődő alkotónak egy másik oldalát mutatjuk meg, ezzel a bizonyos tárlattal, Karinthy tárlattal. Ugye elsőként Verebes István éppen nálunk rendezett, amikor az ő festményeiből nyílott kiállítás, majd a színház sajtósa és fotósa, Györfi Forgács Bea tárlata volt megtekinthető, majd Szabó Sipos Barnabás, ugye aki ettől az évattól már a Karinthy Színház tagja, Szabó Sipos Barnabás is festőművészként is dolgozik, és az ő tárlata volt látható. És a Lilium bemutatójával pedig egy különleges Lilium, Molnár Ferenc Lilium kiállítást nyitottunk meg ebben a kiállító térben, ahol nem csak a ma játszott liliumokról láthatnak szemelvényeket, hanem az eredeti kéziratból láthatnak a nézők igazi csemegéket Molnár Ferenc leszármazottjaitól, és tehát nem csupán múzeumokból, hanem több helyről gyűjtöttünk relikviákat és olyan tárgyakat, dokumentumokat, amiket ez a kiállítás tartalmaz.
0: Fantasztikus dolgok történnek a Karinthy Színházban, és hogy valahogy így az érződik, hogy ilyen nagyon jól összeállt minden, és hogy ilyen nagyon jól elindul, és egyre jobban ott van a hallgatóinknak a fejében is, hogy bizony érdemes ellátogatni a Karinthy Színházba, mi pedig megtartjuk majd ezt a jó szokásunkat, hogy mindig beszélgetünk egy-egy bemutató előtt, de azért én kíváncsi vagyok, hogy most azért a színházi szakmának a hangja is egyre erősebb, és lehet hang. Te mit gondolsz az együttműködésekről, illetve a jövőképről?
1: Nagyon-nagyon remélem, hogy csillanszírozóra el a Karinthy, hiszen állandó fenntartója nincsen színháznak, ugye évről évre. Ez egy ugyanolyan, mint magánszínház, ez egy ugyanolyan izgalom, hogy a következő évben ki tudunk-e nyitni, mint az elmúlt 45 évben, hiszen 45. évadást nyitja a Karinthy Színház, de mint mondtam, nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezeket a szakmai együttműködéseket és kapcsolatokat, és a nézőinknek hihetetlen hálával tartozunk, hiszen teljes költségvetésünk felét a nézőink és a bevételünk adják, ami szintén nagyon ritka és egyedi dolog, pláne egy ilyen pici színház esetében. De a folyamatot, a reményt nem adjuk fel, a nyitottságot, a befogadást, ahogy eddig is teremtettünk, nem harsogva, szépen, csendben a dolgunkat végezve. ugyanígy próbálunk menni tovább az úton.
0: Én pedig kívánom, hogy ez mindig meg is valósuljon, és hogy ezen az úton nagyon simán tudjatok végigmenni. És a Karinthy Színháznak az oldalán pedig minden részletes információt megtalálnak, akár arról is, hogy hogyan lehet támogatni a színházat, hogy még sok előadásra ellátogathassunk. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a hívást.
0: A Múzsa rovat mai vendége Olt Tamás volt, Jászai Mari díja színművész, rendező, a Karinthy Színház igazgatója.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lassú a haladása a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalujza térig, a Dózsa-György úton a Hősök terétől a Váci út felé, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint a Hungária körúton a Tököli úttól az Árpád híd felé. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát. Csütörtöktől lezárják a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, abban is a Nyitányt. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 3:49 előtt járunk. És a pesti Vigadóban bizony látható egy kiállítás, amelynek az a címe Herend 1826-tól a végtelenig. 200 éves a herendi porcelánmanufaktúra. Az idén 200 éves fennállását ünneplő herendi porcelánmanufaktúra a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájaként őrzi és formálja a porcelán készítés hagyományát. Több mint 4000 minta és 16000 forma bizonyítja azt a kivételes művészi és szakmai örökséget, amely generációk tudását hordozza magában. A manufaktúra mindennapjaiban a tradíció és az innováció egymást erősítve van jelen. A klasszikus motívumok mellett folyamatosan születnek újra gondolt minták és kortárs alkotások is. A porcelán massza receptje és az összetevők pontos aránya természetesen titkos. A kaolin, a kvarc és a földpát egyvelegét vízzel vegyítik, azonban a megfelelő mennyiségek nem publikusak, azokat csak kevesen ismerhetik meg. A három összetevőt vízzel keverik be, ez az alapja herend kiváló porcelán masszájának. És képzeljék el, hogy Arnold Schwarzeneggernek kedvenc herendije egy nyúl. A híres színész többször is rendelt már modern stílusjegyeket viselő, színes pikkeny mintával borított nyulat, míg a jelenben rajta kívül például a brit királyi családnak és a japán miniszterelnöknek is van magyar porcelán terméke, addig korábban olyan jeles megrendelői voltak a herendi porcelánnak, mint például Első Ferenc József vagy gróf Batthyány Lajos. És képzeljék el, hogy herenden a rózsákat csak hölgyek készítik. Egy rózsakészítő hölgy az egyedi kézjegye miatt akár 1000 rózsa közül is felismeri, melyiket készítette ő. Mindig páratlan számú szirommal dolgoznak, a helyiek között az a mondás, hogy a szeret, nem szeret játékban herendi rózsával biztosan szerencsével járunk. És ugye, ahonnan kiindultunk, hogy a pesti Vigadóban látható a Herend 1826-tól című kiállítás. A kiállításon egy különleges asztal mutatja be a világhírű és ritkán látható herendi dekorokat, elegáns terítékeken és figurákon keresztül, míg az asztalt körülvevő bravúr alkotások a manufakturális porcelánkészítés művészi és technikai határjait tárják a látogatók elé. Szerintem érdemes elmenniük erre a kiállításra, fantasztikus egyébként. Mi a múzeumok éjszakáján voltunk ott, és hát elámultunk, ezt őszintén mondhatom.

0: Jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. Négy feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Elhalasztják a mára tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsony áron, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján esélyes, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár vesztette életét. A csaknem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoli Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor, és most is, a Lukács fürdő térségében feltárt héjvizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apolló, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit. Valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak. A vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, szép völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős napos idő várható záporokkal. Leváltották az aranykonvoj ügyben érintett adóhatóság vezetőit. Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek az aranykonvoj ügyben, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgatóhelyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőinek megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. 1 milliárd 300 millió forintos, már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. A lap birtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. Négy feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban Ukrajnában, Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig egy ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba. A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, egyre több felé lehet zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták két kerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virslifőzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgépkonstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány, a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkőtáblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudas fürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Sodelnik Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit szigeti szabadtéri színpadon, magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős napos idő várható. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a MOL, Új Európa, a Kékbolygó klímavédelmi, az Élvonal csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Két napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz öt legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra, közölte egy amerikai hírportál. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok július 10-én tájékoztatták a magyar kollégákat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, és 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Napos, gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körönt között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a 7 központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult szpáhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Gyógyfürdő, Bece nevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévíz forrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amsterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes és derűs szerda délutánt kívánok, július 15-e van. Ha már voltak szabadságon, akkor érezzék jól magukat a munkában, ezt is lehet, illetve ha még várják a szabadságot, akkor pedig nagyon kellemes tervezést kívánok, vagy ha a spontaneitást szeretik inkább, akkor az talán még nagyszerűbb, ha pedig éppen szabadságon vannak, akkor is maradjanak velünk. Na, hát végül is ezt így jól összeraktam, szóval mindenki figyeljen ránk, már csak azért is, mert játékkérdés hangzik el. Egész héten minden nap kérdezünk Önöktől valamit, és hát nagyon várjuk a válaszukat. A mai kérdés a következő. Ki komponálta a Négy évszak című művet? Mondok három lehetőséget. A. Bach, B. Beethoven, vagy pedig C. Vivaldi. A nyeremény napi páros belépőjegy Verdi a Trubadur opera bemutatójára, július 23-ára vagy 25-ére a Margit szigeti szabadtéri színház jóvoltából. A megfejtéseket pedig mai félig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. A folytatásban, itt az Intermezzóban Osztrosics Éva hegedűművészt hallhatják, a Korosi Kvártett tagját. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band bőgőse zenekarvezetője, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Most pedig itt az Intermezzóban már is meghallgatjuk Haydn 43. Ez dur Merkur szimfóniájának 4. tételét.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Osztrosics Éva, hegedűművész, a Kolossi Kvartett tagja. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szia, köszönöm a meghívást erre a műsorra.
1: Augusztus 3-a és 9-e között immár 12. alkalommal rendezik meg a Veszprémi Auer Fesztivált, amely évről évre a klasszikus zenei élet egyik legfontosabb nyári eseménye. Ugye ez a fesztivál nem csak a világsztároknak ad bemutatkozási lehetőséget, hanem a fiatal magyar művész nemzedéknek is. És hát ennek egyik legizgalmasabb koncertje lesz augusztus 5-én Balatonfüreden, a Zsidó Kiválóságok házában, ahol a Kolossi Kvartett lép majd színpadra. Éva, mi az, amit bemutattok majd a közönségnek? Mit tapasztalhatnak majd meg a Kolossi Kvartett repertoáriából?
2: Nagyon hálásak vagyunk, hogy jöhetünk az Auer Fesztiválra, már egyszer voltunk, és azt tapasztaltuk, hogy hihetetlenül befogadó a közönség. Úgyhogy most mertünk egy Webern 5 tétel című darabot is belerakni, ami 5 pici részből áll, emellett pedig egy Haydn Kaiservonos 4-es és Mozart Dissonanzen Kvartettjét fogjuk előadni. Ezek viszonylag könnyebben befogadható, iszonyatosan frappáns és kifejező zenék, és hát azt reméljük, hogy ez majd a közönségnek is ugyanannyi örömet ad, mint nekünk most így a próba folyamat során.
1: A könnyű befogadhatóságot azt a nyári időszak miatt tartottátok főszempontnak?
2: Én azt tartom jó koncepciónak, hogyha mindig van a műsorban valami mélység, tényleg akár valami filozófikus mélység is, és viszont ellenpontozva szerintem jó, hogyha valami olyasmi is bekerül a programba, ami úgy igazán a szívhez szól, és könnyebben megszólítja az embereket is, és akkor tudnak igazán kapcsolódni, és abban hiszek, hogy akkor a mélységeket is jobban magukévá tehetik.
1: A Kolossi Kvartett milyen múltra tekint vissza?
2: A Kolossi Kvartettel most 7. éve dolgozunk együtt, és különböző helyeken tanultunk, Madridban is tanultunk egy évet, illetve Budapesten a Zeneakadémián, és a tanárunk Kovács Péter volt az egyik tanárunk, aki ugye az Auer Fesztiválnak a fő vezetője, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neki, hogy itt is lehetőséget ad nekünk a bemutatkozásra. Tehát 7 éve működünk, és tulajdonképpen külföldön is, Magyarországon is. Úgyhogy, de hát ez egy életforma, ez a vonós négyes ezért, de nagyon sok örömet ad, és kihívást is mindannyiunknak.
1: Hogy érted ezt, hogy életforma?
2: Hát, hogy hetente 4-szer próbálunk, folyamatosan kapcsolatban vagyunk, tehát a 4 tag mindig, minden nap, mert mindig van valami megbeszélni való, vagy próba.
1: Mint egy nagy család, nem?
2: Hát, mint egy nagy család, igen, és akkor ebben kialakulnak a különböző szerepek, ki hogy tud inspirálni, stb. És tényleg azt hiszem, hogy nálunk ez egészen harmonikusan megy. Most már egy 7 év alatt azért tényleg megtapasztaltuk egymásnak a tulajdonságait. Tényleg olyasmi, mint egy házasság, csak kibővítve. és azért ennek megvannak a kihívásai és örömei is, persze.
1: És akkor ehhez még kapcsolódik a közönség is, ugye? És akkor ezzel egy jóval nagyobb közösséget hoztok létre.
2: Hát reményeink szerint igen, ez a cél.
1: Mit jelent számotokra az Auer Fesztiválon való megjelenés?
2: Hát nagyon megtisztelő az Auer Fesztiválon részt venni, mert hát igazi világsztárokat is hívtak idén is. A Mendez Okamara zenekarra játszik például Szokolov, vagy azt hiszem a Dobozi Borbála is ad koncertet, önálló koncertet, illetve itt lesz a most versenygyőztes Motus Quartet, akik hihetetlen jók. Vagy Bőszárdának is lesznek előadásai, és igazából ezek az emberek nagyon nagy kaliberek, és nagyon jó köztük lenni, és inspirálódni. Úgyhogy hálásak vagyunk.
1: A fiatal magyar kamarazenei generáció is bemutatkozik ugye ezen a fesztiválon. A repertoár összeállításánál milyen szempontokat vesztek még figyelembe?
2: Ezt a programot Bolla Milán és Demel Eszter hozta létre. Nem pontosan tudom, hogy mi lesz a műsor, de az biztos, hogy két zeneiskolának is, az ifjúsági kamarazenekarának lesz egy ilyen koprodukciója. Úgyhogy biztos, hogy hatalmas lelkesedéssel készülnek ők is.
1: Ilyenkor a találkozás a többiekkel mit ad nektek, hiszen azért ez nem mindennapos, tehát azért dolgoztok a különböző próbatermekben, felléptek, de akkor ott ti magatok vagytok, ez viszont egy alkalom, egy lehetőség a találkozásra is.
2: Igen, hát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy új impulzusok érjék az embert, hogy új benyomásokat kapjunk, ami által aztán új gondolatokat szerzünk mi is. Úgyhogy hát az egész fesztiválon múltkor is azt éltük át, hogy hihetetlen nagy motiváció volt az, hogy látjuk, hogy más művészek hogy készülnek a koncertre, hogy vannak aztán jelen a színpadon, hogy fogadják aztán a gratulációt, hogy beszélnek aztán a zenéről, a világról, és aztán tényleg ez egy ilyen eszmecsere tud lenni, úgyhogy ez tényleg egy ilyen jótékony hatás.
1: Meghallgatjátok egymást?
2: Hát akit amennyiben tudunk, azt meghallgatjuk, viszont mi nem tudunk ott lenni most minden nap, de tényleg szuper lenne, mert tényleg hihetetlen jó előadások lesznek, és amit az előbb elfelejtettem mondani, és szerintem családosoknak kifejezetten izgalmas lehet, Simon Izabellának és Lárion Dénesnek lesz egy gyermek előadása, ahol igazából egy kicsit az egy ilyen hangszerbemutató zene ismertető előadás szokott lenni, és akkor ők mindenféle kreatív módon próbálják a zenét közel hozni a gyerekekhez. Illetve az AUR Fesztivál az azért is jó, mert nem csak klasszikus zene fog megszólalni, hanem például a Bőz Ádámnak is lesz előadása, ami egy kicsit ilyen könnyebb hangvételű zenetörténeti előadás, illetve a Duka Elemér csapata is fel fog lépni, akik pedig igazából a jazz és a könnyű zene vonalát képviselik, úgyhogy igazából nagyon sokféle benyomást szerezhet a közönség, akik erre eljönnek.
1: Minden generációnak, többféle ízlésvilágnak is ad az AUR Fesztivál, ugye akár Budapestről is el lehet látogatni, hogy ne lehetne bárhonnan az ország minden részéből. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, legyen varázslatos az idei AUR Fesztivál is.
2: Köszönöm. Köszönjük, legyen így.
1: Osztrosi Cséva, hegedűművész, a Korosi Kvártett tagja volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító Fesztivál szellemisége is. A Gáscsaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát idézik meg. Ez különösen izgalmas annak fényében, hogy a Művészetek Völgye vette át a nehéz helyzetbe került fesztivál márkáját, amely jövőre térhet vissza eredeti otthonába, Bánkra. Az idei völgy így egészen egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy két meghatározó hazai fesztivál találkozzon egymással. A fesztivál nem csak a zenéről, hanem a színházról és a felfedezés öröméről is szól. A Színház színpad idei különlegessége Göttinger Pál Anyós nyelv című darabja, amely az Árt színtér és a Művészetek Völgye közös produkciójaként érkezik. Új helyszínként mutatkozik be a Talentum Hungaricum udvar is, amely a fiatal tehetségek és a kulturális értékek bemutatkozásának ad teret. Aki szeretne új alkotókat, friss kezdeményezéseket és izgalmas művészeti találkozásokat felfedezni, annak idén különösen érdemes ellátogatnia a völgybe. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak majd be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 2. vasárnapjáig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. A Műcsarnokban augusztus 30-áig látható Berecz András Harangok évgyűrűi című fotókiállítása, amely egészen új szemszögből mutatja meg a harangok világát. A Kossuth-díjas mesemondó és néprajzkutató ezúttal fényképészként mutatkozik be. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motus és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Füllett idő lesz. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy ország fölött megvédjék a légteret. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Korozs Gábor, a szervezet elnöke arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A háziállatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyes. Veszélyesen felmelegedhet. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban baleset történt a Rákóczi hídon Pestre, a Dombóvári úti felhajtó után a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Nagytétényi úton befelé Háros vasútállomásnál, a József Attila utcánál. Lassú a haladás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, valamint az Árpád hídon mindkét irányban. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, az Erzsébet hídon Pestre, a Cököli úton befelé a Dózsa-György úttól, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban. A két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Pénteken este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. a 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Az Intermezzo minden órájában elhangzik a napi játékkérdés. Ez ma utoljára történik. A kérdés pedig a következő. Ki komponálta a Négy évszak című művet? Mondok három lehetőséget. A. Bach, B. Beethoven, vagy pedig C. Vivaldi. A nyeremény minden nap, így ma is, egy páros belépője, egy Verdi a Trubadur opera bemutatójára július 23-ára vagy 25-ére a Margit-szigeti Szabadtéri Színház jóvoltából. A megfejtéseket pedig mai félig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. Most pedig Haydn 8. G-dur este szimfóniájának 4. tétele következik az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Július 17-én különleges nyáresti koncertre várja közönségét Nyári Károly a Gödöllői Királyi Kastély parkjában, ahol Szeres úgy címmel lép színpadra a Sziszi Nyári Színház program sorozatának részeként. A részletekről a művész urat, Nyári Károlyt faggatom, akivel persze a régi ismeretség okán tegeződünk. Szia, kedves művész úr!
2: Szervusz, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm természetesen a hallgatókat is.
1: Egy dolgot tudunk, hogy te a színpadon leszel, egy koncertet a te esetedben simán el lehet adni 100 zongorával, de valami azt csúgja nekem, hogy itt talán mégsem egyedül leszel.
2: Ez így igaz. Velem tartanak a zenész társaim, akikkel hosszú évtizedek óta együtt játszom, és ez mindig fantasztikus érzés. Természetesen nagyon-nagyon szeretek szólóban egyedül is közreműködni és játszani, és nagyon szereti azt is a közönség tőlem. Ez esetben velem tart egy kis kombó zenekar, és azzal fogjuk szórakoztatni tulajdonképpen a közönséget.
1: Tehát akkor nagyjából hányan lesztek a színpadon? Csak így nagyságrendileg, és még csak fel sem kell sorolni a zenekari tagokat, csak úgy nagyjából.
2: Hát most ezúttal egy 6 fő zenekar fog közreműködni ezen a koncerten, akikkel egyébként a nagy zenekarban is együtt játszunk, ami aztán bővülhet akár egy big band felállása, vagy általában egy szimfonikus nagy koncerttel.
1: Ugye azt olvastuk a sajtó közleményben, hogy most a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként lépsz fel. Tudjuk, hogy a te esetedben vannak ikonikus koncertek, mint például a karácsonyi. Esetleg ebből, vagy ebből a fajtából kialakítanál, vagy szívesen csinálnál egy ilyen nyári rendszerességű valamit? Egyébként ez egy egyszeri lehetőség lesz téged megnézni most?
2: Tulajdonképpen igen, de már voltam 2 évvel ezelőtt is meghívott vendége a Gödöllői Királyi Kastélynak, és ez egy fantasztikus környezet, annál is inkább, mert ugye a Sziszi Nyári Színház és ez a gyönyörű park, ez tulajdonképpen egy olyan atmoszférát tud adni nekünk is, mint előadóknak, és természetesen az odalátogatóknak is egy felejtetetlen nyári élménnyel készülünk, és hát remélem, hogy mindenki számára ez nagyon élményekben gazdagon fog távozni majd.
1: Amikor a művész úr a saját szóviccén kuncog, ami ráadásul még a vezetékneve is, imádom ezt, de inkább a dalokról beszéljünk, például a Szeres úgy, illetve milyen más dalokat tudsz kiemelni, ezek magyar örökzöldek, evergreenek, jazz standardek, mire számíthat a közönség?
2: Hát úgy állítottam össze most a műsort, hogy természetesen a címéből sugallja, hogy Szeres úgy, természetesen a szerelmes dalok, a romantikus dalok, az érzelmekkel teli előadás lesz, és egy felejtetetlen hangulat. Velünk lesznek azok az ikonikus dalok, amik elmaradhatatlanok egy ilyen nyári koncerten, ami természetesen a régi örökzöld, magyar örökzöldekből áll, természetesen ott lesznek a Sinatra dalai, és ez mindegy különleges hangszerelésbe, mivel hogy külön minden egyes koncerten próbálunk egy kis különlegességet belevinni ezekbe a koncertekbe, különböző szólókkal, különböző jazz standardek is elhangzanak. Tehát egy nagyon színes műsorra készülünk, úgyhogy érdemes ellátogatni július 17-én ide a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Bizony, tehát a dátum július 17, a helyszín pedig a Gödöllői Királyi Kastély. Ugye a gyermekeid is jócskán benne vannak a zenei életben, lányaid és a fiad is, aki pedig már komoly zongora művész lett. Ezen az estén lehet-e velük találkozni, mert tudom, hogy rendszeresen lépsz fel velük, de olykor te, olykor meg az egész család. Még most éppen melyik verzió lesz?
2: Most egy olyan verzió lesz, hogy én fogok egyedül lenni, de természetesen a nyár folyamán többször lesz olyan is, amikor majd a lányaim, vagyis csak a lányom, mert az Edith lányom fog velem jönni most, mert hogy az Alice az elutazott most 3-szor Vietnámba, és ott koncert turnézik, különböző zenekarok, a három jazzzenekarral turnézik, és hát most
1: az igen.
2: Lesz egészen októberig.
1: Az igen. Hát sok sikert neki, neked is gratulálunk, hogy ilyen csodálatos a család, ennyire a zenében él az egész család. A kedves hallgatóknak pedig azt mondom, hogy ha valamelyik program így a nyáriak közül megéri, hogy férfi társaim karom fogják hölgy partnerüket, és egy kellemes estét töltsenek el, mind a környezetet tekintve, mind pedig a zenét, akkor július 17-e biztos ilyen lesz, hiszen ekkor lesz a Gödöllői Királyi Kastélyban Szeres úgy címmel Nyári Károly zongora művész koncertje. A művész úrral beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy hívhatunk, és ha majd lesz következő koncerted netán lányoddal, lányaiddal, fiaddal, akkor mindenképpen informálj minket róla. Szia!
2: Köszönöm szépen, és köszönöm a telefont, és hát természetesen informálni foglak benneteket, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívánok.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Kass galériában jövő szerdáig látogatható Almási Aladár Margit ideiglenesen nem ismerő ember című kiállítása, amelyet a művész 80. születésnapja alkalmából rendeztek meg. A tárlat átfogó válogatást nyújt az elmúlt évtizedek alkotásaiból, ráadásul számos olyan művet is bemutat, amelyet eddig még soha nem láthatott a közönség. A kiállításon szobrok, festmények, grafikák, akvarellek és rajzok egyaránt helyet kaptak, érzékeltetve Almási Aladár sokoldalú művészetét. Jövő szerdán ismét jazz költözik az Óbudai Társaskör hangulatos kertjébe, ahol a Varga Tivadar trió ad koncertet. A Cifra György díjas zongoraművész partnere ezúttal is Gájer Ferenc nagybőgős és Veszeli János dobos lesz. A közönség lendületes improvizációkra, igényes jazzmuzsikára és kellemes nyáresti hangulatra számíthat. A koncert előtt Ónodi Kristóf gitáros alapozza meg az atmoszférát, az átállás alatt pedig Gájer Ferenc zenei válogatása szól. Egy pohár bor, egy hangulatos kert és kiváló élő jazz. Minden adott egy emlékezetes nyári estéhez. Jövő kedden a Budapest Jazz Clubban ad koncertet a Szigeti Juli Band, amely ezúttal is energikus, nyári hangulatú estére készül. A zenekar a közönség kedvenc dalai mellett több teljesen újra hangszerelt szerzeménnyel is meglepi a hallgatókat. A swing eleganciáját elektroswinggel, funkival és poppal ötvöző egyedi hangzás garantáltan magával ragadja a közönséget. Magyar és angol nyelvű dalaik mellett saját improvizációra és játékosságra is számíthatunk majd. Pénteken a Gödöllői Királyi Kastély parkjában ad koncertet Nyári Károly Szeress úgy címmel, a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként. A kiváló jazzzongorista és énekes évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A nyáresti koncerten virtuóz zongorajáték, ismert dallamok és meghitt hangulat várja a közönséget. A Kastélypark egészen varázslatos környezetében. A romantikus esten a jazz eleganciája és népszerű slágerek találkoznak. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset történt a Rákóczi hídon Pestre, a Dombóvári úti felhajtó után a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Nagytétényi úton befelé Hárosvas útállomásnál, a József Attila utcánál. Lassú a haladás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, valamint az Árpád hídon mindkét irányban. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, az Erzsébet hídon Pestre, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban. A két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Pénteken este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri és Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovadban a fürdőzés történetét ismerhetik meg. Ugye egy múlt héten már elkezdtük ezt, és akkor egy fürdőt megismerhettek, úgyhogy folytassuk ezt.
2: Igazán forró nyári napoknak nézünk elébe, és szerintem aki teheti, az vagy elvágyódik a városból, vagy pedig itt a fővárosban igyekszik olyan helyet találni, ahol tud fürdőzni. És ez régen sem volt máshogy. Lehet, hogy néhány fokkal hűvösebbek voltak a nyarak, de azért mindenki vágyott a víz mellé, úgyhogy már 50 vagy 100 évvel ezelőtt is a fürdőzés mint olyan jelen volt a főváros történetében, és nagyon érdekes, hogy még sokkal-sokkal korábban is sor került már erre, hiszen az első írásos említést 1789-ben egy akkor megjelent hirdetésben találjuk, amely szerint a piaristák épülete mögötti parton újból megnyírt a fürdő.
1: Hát akkor már előtte is.
2: Tehát ez azt jelenti, igen, tehát már az 1700-as években ott valahol a piarista közkörnyékén volt egy fürdő. Azt írja a hirdetés, hogy ez a korábbi árakon látogatható, viszont azt tudjuk, hogy az 1810-es években a katonai parancsnokság nyitott egy katonai úszóiskolát a Dunán. Erre a polgári igény is felmerült, úgyhogy megjelent ennek a polgári megfelelője is, ahol már úszásoktatás is folyt. Tehát már az 1800-as évek elején.
1: Az első polgári fürdő az mikor nyílt meg?
2: 1829-ben nyílt meg, és ahogy látták, hogy ennek mekkora sikere volt, ezt újabb és egyre több fürdő követte. 1840-ben például már 5 helyen lehetett úszni a fővárosban, és főleg a pesti oldalon nagyon kedvelték ezeket a dunaúszadákat, annál is inkább, mert került sok pénzbe, tehát nem kellett vagyonosnak vagy kiváltságos helyzetben lenni ahhoz, hogy ennek a nyári szenvedélynek hódolhassanak. Természetesen verseny is kialakult így az úszadák között, úgyhogy láthatjuk a korabeli újságokban, hogy egy árverseny is kialakult, mindenki próbálta magához csábítani a fürdőzni vágyókat.
1: Itt is még az volt a jellemző, hogy a nők és a férfiak külön fürödhettek?
2: Igen, volt tehát egy épületen belül, de külön időpontokban fürödhettek, amíg aztán megnyílt az első női fürdő is, tehát a későbbiek során voltak külön női és férfi fürdők is.
1: Milyenek voltak ezek a strandok? Gondolom, erről is van akkor a beli újságokban leírás.
2: Nagyon-nagyon érdekes, illetve már fényképek is vannak az 1800-as évek második feléből, olyanok, mint egy úszó stég. Azzal a különbséggel, hogy középen egy ilyen négyszögletű lyuk alakult ki, tehát vannak olyan légi felvételek a Dunán működő fürdőkről, ahol lehet látni ezeket a fa kereteket tulajdonképpen, amelyeket ráhelyeztek a Dunára. Ennek a medencének, idézőjeles medencének, hiszen maga a Duna víza volt, amiben fürödtek az emberek, de az oldalát hálók vagy rácsok képezték, ugye ez azért volt fontos, hogy ne sodorhassa el őket a folyónak a sodrása. Magát az építményt pedig láncokkal kötötték ki a parti cölöpökhöz. Tehát ez egy úszó keret volt tulajdonképpen. Nekem mindig egy fritőz jut eszembe. Lehet egy nagyon buta hasonlat, de én úgy képzelem el, hogy a fritőz beleengedjük az olajba. Így úszkált, mint a hasábburgonya szálak, úgy úszkáltak az emberek ebben az úszó keretben. Ezek közül a legsikeresebb a nemzeti úszoda volt, és ez egészen 1922-ig üzemelt.
1: Úszóversenyeket is tartottak?
2: Igen, voltak úszóversenyek, különböző vízi bemutatók is megrendezésre kerültek, és volt egy nagyon különleges szerkezet, amit Adam Clark talált ki, ugye őt a lánchíd építése kapcsán már sokszor említettük, egy skót mérnökről van szó, ugyanis kitalált egy olyan kiemelő mechanizmust, amivel, hogyha bárkinek baja lett volna a vízben, akkor pillanatok alatt ki tudták emelni az egész kosár szerkezetet, ami a vízbe volt helyezve.
1: Fürdőruhadivat itt már azért elindult, és fontos volt, hogy ki mibe van.
2: 1800-as évek elején azt olvashatjuk, hogy teljesen felöltözve ruhába fürdőztek az emberek. Ugye itt még a prüdéria azért nagyon erős volt, tehát nem láthattunk fedetlen testrészeket semmilyen formában sem. Viszont az 1800-as évek második felében már megjelennek azok a kezdetleges fürdőruhák, amelyek eleinte még azért leértek a hölgyeknél a térdig, vagy akár a térd alá is, természetesen fették a vállakat is, de az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején pedig már azért egyre többet és többet látható fürdőruhákat találunk a korabeli újságokban, vagy a korabeli fényképeken.
1: Van arról adat, hogy hány fürdő működött Budapesten?
2: 1910-ben már 9 úszoda volt a városban, és emellett ingyenes Dunafürdők is nyíltak, például a Szentgellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, a Pesti Dráva utcánál és Kelenföldön a Kopaszigátnál. Ezek tehát ingyenes fürdők voltak. Itt aztán a Kopaszigátnál 1936-ban ugye kialakult és megnyílt a Szentgellért téri rakparti úszoda is, és ennek a befogadó képessége így 3000-re ugrott. Tehát összesen az ingyenes fürdők körülbelül 100 000 vendéget tudtak fogadni. Ez egy óriási szám. És a leghosszabb ideig a parlament előtt működő úszoda maradt fent. Ez még a II. Világháború alatt is fogadta a vendégeket, de aztán persze ezt is elmosta a háború.
1: Utána ezekkel az úszóstrandok újraélettek, vagy feledés homályába merültek?
2: Sajnos a II. Világháború után, mint oly sok minden, ez a fejezete a fővárosnak is lezáródni látszott, hiszen a vízminősége akkora már elkezdett leromlani, ugye az iparosodással, és egyre több mindent beleengedtek a Dunába, illetve a nyersanyag hiány sem tette lehetővé ezeknek a fa kereteknek a létrehozását, úgyhogy az 50-es években felmerült az igény, de a fertőzés veszélyre hivatkozva elvetették, és hát 1973 óta tilos is a fürdőzés a fővárosban. Illetve erre most már van egyetlen kivétel, a minden évben nyaranta megnyíló római parti ingyenes strand, úgyhogy néhány hétig nyáron hódolhatunk ennek a szenvedélyünknek.
1: Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Osztrosics Éva hegedűművész, a Korossi Kvártett tagja. 5 és 6 óra között pedig Gájer Ferencet hallhattuk, a Budapest Ragtime Band bőgősét, zenekarvezetőjét, aki egyben a Magyar Jazz Szövetség elnöke is. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurhásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Füllett idő lesz. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívják fel a figyelmet az állatvédők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Ukrajna duplájára növelni a dróngyártását, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót tervez gyártani, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napi alkalmából rendezett ünnepségen arról is beszélt, hogy Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson. Hozzátette, Ukrajna és Európa első alkalommal hoz létre közösen egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen, hogy ország fölött megvédjék a légteret. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Koros Gábor, a szervezet elnöke arra kéri a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A háziállatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyes. Veszélyesen felmelegedhet. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800 tűzoltó dolgozik. Füllett idő lesz, átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántól nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchidat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchidnak vannak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tüzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja a Miraton Fesztivál.

0: augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Füllett idő lesz. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdálkodókhoz is fordulhat. Hatnak a gazdák. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte. A mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen késüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cine Music. Cine Music, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették, rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 9.

0: 92.1-en.
1: Füllett idő lesz, azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt, a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött. Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak, hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészet történész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Füllett idő lesz. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet

0: Bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt, a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött. Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A zsidó származású, de katolikus hitű Pilinszky János költő tőzsgyökeres pesti volt. A mai Ferenc István utcában született és nevelkedett. Tanulmányait a Cukor utcai elemi iskola után a Piarista gimnáziumban végezte. A Molnár utca és az Izabella utca után költözött a Hajós utca egy szám alatti bérházba. Egyik kedvenc törzshelye a legendás Centrál kávéház volt, amelynek falán 2018 óta emlékmű is őrzi emlékét. A költő egy háromdimenziós keretes képből tekint ránk, jobb kezében cigarettát tart, és a Füstje négy soros című versének szövegét tartalmazza. Az alkotás Tóth Dávid elképzelése.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Batthyány Géza megrendelésére. A budapesti épület a telek viszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 92.1 honlapján. Következik Charles Gounod, Faust balettzene. Előadja a londoni Covent Garden zenekara. Karmester Solti György.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Füllett idő lesz, azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig

0: eddig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon, a szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött. Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligetben felépült Magyar Zeneháza 2022. január utolsó hétvégéjén nyitotta meg kapuit. A jellegzetes épület Shou Fujimoto japán tervezőmérnök elgondolása szerint összhangot teremt a mesterséges és a természetes dolgok között. Elmossa közöttük a sokszor rendkívül éles határvonalat. Az épület jellegzetes eleme a tetőszerkezet és az azt alulról díszítő aranyszínű stilizált levéltakaró mintázat, amelyet egy egyedileg ide kitalált 6000 mésejt formájú elemből álló acélszerkezet rögzít a helyére. A már eddig is számos nemzetközi díjat elnyert épület hármas tagolású. Legfelül a tetőszerkezetben az oktatási, zenepedagógiai funkció helyiségei találhatók, a térszinten kapnak helyet a koncertek és különböző zenei rendezvények, legalul pedig közel 10 méterrel a földfelszín alatt kiállító tereket találunk. A nagy állandó kiállítás a magyar zene történetét az európaiba ágyazva mutatja majd be. A népzenei hagyománytól és a középkori egyházzenétől kezdve egészen a kortárs zeneművészetig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotró flottával rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található. Összesen 18,5 km tápvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.